0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai front szakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGE hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Tamási Fürged, Pári, Regő és Koppányszántó településeken teljesít kántori szolgálatot a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője Izsák László, aki rádiónknak elmondta, hogy szülei unszolására kezdett harmonikázni gyerekkorában, amit egy idő után abba hagyott.
2: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szülei unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam. Tehát akkor nekik ez fontos volt, beirattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, nyögvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, mikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művöldési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve, előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk.
1: Izsák László rádiónknak azt is elmesélte, hogy a rendőri hivatás mellett hogyan lett több településen is kántor.
2: Tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, minisztráltam rengeteg éven keresztül, és Koppányszánton tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segédkezdek, hát a üstölöt kellett vinnem, ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne aludjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, és akkor a hívek összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak, annyiféle hangnemben meg szólamba, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat.
1: Látványos lovas programmal várta az érdeklődőket a második lauszi ügyességi és díjugrató verseny, melyet július 18-án rendeztek meg a Kajdacsi Kastélyparkban. A rendezvényen a lovasok ügyességi versenyszámokban és díjugratásban mérhették össze tudásukat. A nap folyamán szép lovak, izgalmas versenyek és családias hangulat fogadta a látogatókat. A szervezők a kisebbekről is gondoskodtak, ugrálóvár, finom csavart, vagy és további kikapcsolódási lehetőségek tették teljessé a programot. A verseny nem csak a lovasport szerelmeseinek kínált élményt, hanem kellemes családi programként is szolgált. A résztvevők és a látogatók egyaránt élményekkel gazdagodva térhettek haza a Kajdacsi Kastélyparkból. Augusztus 6 és 8-a között rendezik meg a 29. Siókupát Sárszentlőrincen. A háromnapos eseményen számos sportág, kulturális program és közösségi kezdeményezés várja az érdeklődőket. A résztvevők többek között fociban, röplabdában, pingpongban és evezésben mérhetik össze tudásukat, emellett koncertek, gyermekprogramok, főzőverseny, véradás és egészségügyi szűrések is színesítik a rendezvényt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: arca a baj, az arc a baj.
1: Hogy én sodorjam meg.
0: Az a baj.
1: Mert nem tudsz sodorni.
0: Az a baj.
1: Akkor meg minek kész?
0: Ez a baj.
1: Tüzet is én adjak?
0: Az a baj.
1: Azt hiszed, hogy füves?
0: Az a baj.
1: Mert nem láttál még ilyet?
0: Az a baj.
1: Ezt mindig el kell mondanom.
0: Ez a baj.
1: Szerinted még nem unom?

0: Magyarország legváltozatosabb reggeli műsora, a Spirit FM.
1: Összekött.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden, írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtüzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Július 29 és augusztus 2 között ismét Kaposvár ad otthont a Ripőrónai Kupa hőlégbalon versenynek, amely látványos fáklyás felvonulással veszi kezdetét a belvárosban, írja az MTI. A nemzetközi mezőnyt felvonultató esemény repüléseit a reggeli és az esti órákban rendezik meg, ugyanakkor a program lebonyolítása az időjárási körülményektől is függ. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az Őcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Ibolya rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
2: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, kétszer 17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
1: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz-e korrekciós műtétre.
2: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. Az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
1: Németkér község önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtár a közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri Községi Könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0620-412-1499-es telefonszámon kérhető.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Gyakran jár ma is a Paksi FC meccseire Vájer Gábor, a klub egykori saját nevelésű játékosa. A Portugáliát is megjárt labdarúgó rádiónknak elmondta, hogy a július 23-ai Panathinaikos elleni meccsen is nagyon szorít a Paksi FC-nek, hiszen igazán kemény ellenfél lesz a görög csapat.
3: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyított a Paks már több olyan ellenféle szembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más nem tudok gondolni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paks.

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra után pontosan 8 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon jó készülődést a Rain nevű énekesnő újdonsága, illetve idei nagy slágere indította az élesztőt és az órát. Remélem, hogy mindenki időben kelt, illetve aki fent van, annak fent kell lennie, és nem esetleg álmatlanság miatt van velünk ezen a korai órán. Nagyon kellemes volt az éjszaka, kellemesen hűvös, 17 fok van még most is, itt Pakson a stúdiónknál annyit mutat a hőmérő, ennyit mutat, úgyhogy igazán jól lehetett éjszaka szellőztetni, remélem, hogy megtettétek és kipihentétek magatokat. Szerda van, itt vagyunk a hét közepén, 2026. július 22-én, és Traster Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt, és már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthattok. Az éjszakai lehűlések mellett a nappalok füllet meleget hozhatnak, illetve hoznak, úgyhogy nyugodtan lehet ma is nyári öltözékkel készülni. Egyébként szeles időt ígértek, sok napsütéssel, maximum gomoly felhőkkel, élénk széllökések is érkezhetnek északnyugat felől. Az országos átlaghőmérsékletet 24 fokra jósolják, de ami vételkörzetünket, illetve Paksot illeti, 26 fokot jósol az applikációnk. Futózáporok előfordulását is említi az időjárás jelentés, de igazság szerint inkább csak a csütörtöki napra ígérnek kiadósabb záporokat, viszont csak és kizárólag a nyugati ország részben, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy kiadósabb csapadék elkerüli városunkat. Egyébként hidegfront jellegű tüneteket jósolnak, illetve tüneteket prognosztizálnak, és ami a felmelegedést illeti, vasárnap lesz újra 30-32 fok, jövő héten pedig újra nagyon meleg, jönnek a 30-35 fok közötti magasabb hőmérsékletek, ami jó hír, hogy egyelőre azt ígérik, hogy az éjszaka mindig hűvösebb lesz, 15-16 fok, valamikor 13-ig csökken majd a hőmérséklet, vagyis tényleg klasszul le lehet egy kicsit ülni majd az éjszaka folyamán, illetve az éjszakák folyamán. Sajnos tegnap is volt egyébként az esti órákban olyan tűzeset az országunk területén, amikor lángra csapott az aljnövényzet Hajdú-Bihar vármegyében, Kaba térségében, és több állat is veszélybe került a tűz miatt egy szarvasmarha telepnél. Úgyhogy ezek az esetek továbbra is gyakoriak a szárazság miatt. Tudjátok, bárhol, bármere is van dolgotok, saját kertetekben, vagy akár kirándultok, nyaraltok, rendkívüli módon figyeljetek ti is arra, hogy mikor, mit, hol dobtok el, például cigarettacsikket, semmilyen körülmények között nem jó az, hogyha ráadásul mi okozzuk a tüzet, mert hogy az aljnövényzet például spontán módon általában nem tud meggyulladni magától, szalmabáláknál, szénabáláknál ez már nem mondható el, de egy biztos az nagyon fontos, hogy legalább mi ne okozzunk tüzet, úgyhogy továbbra is ezek a jó tanácsok. Így a nyár közepén, július 22-én, és akkor az időjárás jelentés után lássuk, hogy mire számíthattok ma reggel. Itt az élesztőben sok érdekes interjúra, például kiárt már úgy, hogy elment nyaralni, vagy szabadságra, és pont akkor ütött be a fogfájás. Sajnos gyakran járunk így, és ugye nagyon sokszor van, hogyha van egy olyan fogunk, ami, hát hogy is mondjam, instabil, akkor még a hétvégének is sokszor, vagy egy hosszú hétvégének úgy megyünk neki, hogy jaj, csak nem most lobbanjon be, mert akkor ugyan hova fordulok fogorvoshoz. Nos, van egy fogorvosnő, dr. Czakó Anna Mária, aki egyébként Budapesten, illetve emellett a Balaton felvidéken praktizál, és ő összegyűjtötte, hogy milyen egyszerű eszközökkel és természetes készítményekkel előzhetők meg a leggyakoribb nyári fogászati problémák, úgyhogy vele fogok beszélgetni 7:30 után. Érdekes lesz, én nagyon várom. 8 óra után pedig Tolnáról érkeznek hozzám vendégek, a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar Kínában képviselte Magyarországot, illetve Tolna városát. Egy fantasztikus lehetőségről és útról van szó, a kinti sikerekről ad majd élménybeszámolót a zenekar karnagya Tari Gergely, aki egyébként Pécsről érkezik, a Band of Streets nevű formációnak egyébként, ő a szaxofonosa, nem tudom, emlékeztek-e, ez az a fúvós szekció, illetve formáció, amely a Paksi Város napján szokta vezetni a sort, és ilyen mai popslágereket szoktak fúvós hangszerelésre átírni. Szóval Gergő érkezik hozzám, és Rácz Tibor, aki a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar titkára, és egy nagyon klassz kínai élmény beszámolóban lesz részünk, amelyen tulajdonképpen gyerekek, tolnai gyerekek és fiatalok vettek részt, és nyilván életük egyik legnagyobb élménye volt. 8:30 után pedig dal premier lesz nálunk, vadonatúj dalal jelentkezett a Bodri Zenekar, lakodalmas világzenéjéről híres a formáció, amely az elmúlt 10 évben a Sláger TV egyik meghatározó előadója volt, egyes dalaik több 100 000 megtekintést értek el a YouTube csatornán. Vince Zoltán mutatja be majd személyesen a formáció vezetője és frontembere ezt az új slágert, illetve új dalt, és majd szerintem nagyon jól fogunk szórakozni. Egyrészt a lakodalmas zenék hangulatán, másrészt pedig majd kivesézzük, hogy mit jelent az, hogy lakodalmas világzene egy kis ska zenével ötvözve, mert hogy egyébként Zolinak annak idején a zenei vonala valahol onnan indult, úgyhogy ez is egy klassz dolog lesz, és 7 óra után, vagy 6:30 után, majd meglátjuk, Markos Györggyel is fogunk foglalkozni, ugyanis kerek 80. életévét tölti be a humorista, és ebből az alkalomból Suki kabaréi közül előbányáztam egy jó kis Markos Nádas kabarét, úgyhogy ma reggel még kabarét is fogunk hallgatni. Van egy másik születésnapos hírességünk is, ő már egy amerikai énekesnő, vele folytatom hamarosan, most viszont Shaken Stevens és Bonnie Tyler következik. Nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek!

Szép Barna és a United, remélem, hogy mindenki felébredt esetleg erre a zeneszámra, slágerre, illetve időben, kinek milyen dolga van ma. Akik esetleg a szabadságukat töltik ezen a héten, azoknak természetesen nagyon jó nyaralást kívánunk továbbra, és én kaptam hírt egyébként a Balatonról is tegnap, hogy hát ahhoz képest, hogy az illető azt gondolta, hogy ilyen 24 fokokat jósolnak mostanra, illetve erre a hétre, és hát pont nem jó kis strandidő lesz, hát mi lesz a balatoni nyaralással, de azt a hírt kaptam, hogy isteni a víz, egyébként 25 Celsius fokot mértek tegnap is a balatoni strandoknál hivatalosan, tegnap reggel. Viszont egyetlen egy dolog van, ami, hát, amit az illető kellemetlenebbül élt meg, az az, hogy hát elmondása szerint körülbelül fél kilométert kellett gyalogolnia, mire egyáltalán elérkezett Siófoknál egy olyan vízszinthez, ahol már úszni is tudott. Nem tudom, hogy ez a fél kilométer, ez, hogy is mondjam, ilyen szólásmondás, vagy tényleg körülbelül ennyire lőtte be 500 méterre a történetet. Minden esetre jó a Balaton vize, 28-29 fokos levegő hőmérsékletnél is, ez a legfontosabb információ, ami pedig a sekély vizeinket illeti egyelőre, továbbra is az előrejelzések szerint csak annyit lehet tudni, hogy az El Niño állítólag csapadékos telet hoz majd, tehát lehetséges, hogy a talaj vízpótlására nem júliusban és nem augusztusban kerül majd sor, hanem a késő őszi, illetve a téli hónapokban ilyen előrejelzések is vannak. No, de az időjárásról forduljunk az évforduló naptár felé. Július 22-én Magdolna és Magda nevű kedves hallgatóinkat köszöntöm. Ők a névnaposok, Isten éltessen benneteket, illetve a ritkább nevek közül ma ünnepel Levendula, Lipót, Magdó, Marica, Marléna, Médi, Platón, Verbéna, Veréna és Verita is, úgyhogy benneteket is Isten éltessen. A születésnaposok közül pedig említettem Markos Györgyöt, Karinti Gyűrűs magyar humoristánkat, aki kerek 80. életévé tölti be a mai napon. Velem mindenképpen fogunk még foglalkozni, sőt, kabarét is ígértem, azzal is fogok még jönni. Viszont említettem, hogy van egy amerikai énekesnő, aki szintén a mai napon ünnepel, ő pedig nem más, mint az a énekesnő és színésznő, akit egyébként színésznőként ismertünk meg először annak idején, a 2000-es évek elején, sőt, gyerekszínészként a Varázslók a Waverly Hillből című sorozatban. Ez egy népszerű amerikai sorozat volt. Három New Yorki testvér, Alex, Justin és Max Russo életét mutatta be, akik titokban varázslónak tanulnak. Selena Gomezről van szó. Ő az a színésznő, aki gyerekszínészként kezdett, aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon jól énekel, egyébként jellegzetes mély hangjáról sokan szinkronszínészként, amerikai szinkronszínészként is nagyon sokan szeretik. Egyébként mexikói származású, Texasban látta meg a napvilágot 1992. július 22-én. Édesanyja mindössze 16 éves volt, amikor megszülte Selena Gomezt. Szülei nagyon korán elváltak, egyedüli gyerekként nőtt fel, és az Egyesült Államokba költöztek. Nagyon fiatalon, 10 évesen került reflektorfénybe, ekkor ismerte meg Justin Biebert, akivel nagyon sokáig tartott a tini szerelem, de aztán végül is szakításra került sor, és ma már Selena Gomez, Benny Blanco amerikai zenész és zeneszerző felesége. Tavaly szeptemberben házasodtak össze, úgyhogy egy kedvenc közös dalukkal megyünk természetesen tovább, tehát Selena Gomez ma születésnapos, 92-es születésű, vagyis ma lett 34 éves, reméljük, hogy jó egészségnek örvend. Isten éltessen mindenkit, aki vele együtt ünnepel.

0: órát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg, és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal új alkalmazása az e-áfa túl, valamint a használatát bemutató felhasználói kézikönyv, tájékoztatta szerkesztőségünket az adóhatóság. Közleményükben azt írják, a program megkönnyíti az Excel sablonban előkészített e-áfa adatok feldolgozását, ellenőrzését, az XML állományok előállítását és az e-áfa M2M export fájlok elkészítését. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Tamási Fürged, Pári, Regő és Koppány Szántó településeken teljesít kántori szolgálatot a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője Izsák László, aki rádiónknak elmondta, hogy szülei unszolására kezdett harmonikázni gyerekkorában, amit egy idő után abba hagyott.
2: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szülei unszolására harmonikázni tanultam.

0: én akartam, tehát akkor ő nekik ez fontos volt, beírattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, nyögvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem, és akkor ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközben, amikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művelődési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekeket a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve, előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk.
1: Izsák László rádiónknak azt is elmesélte, hogy a rendőri hivatás mellett hogyan lett több településen is kántor.
0: Tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, minisztráltam rengeteg éven keresztül, és Koppányszánton tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segítkezzek, hát a üstölöt kellett vinnem, ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne rúgjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, és akkor a hívek összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak annyiféle hangnemben meg szólamba, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a szentmesével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm ébresztő műsorához. Élesztő. Élesztő. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

Éva Max indította a zenék sorát a fél hetes hírek után. Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 39 perc van, július 22-én szerdán. 18 fok Paksnál, legalábbis itt a stúdiónknál ennyit mutat a hőmérő. Egyelőre úgy tűnik, hogy már most szépen süt a nap. Sok napsütés, maximum gomoly felhők, többnyire csapadékmentes idő, elvétve futó záporok az ország egyes területein. Ezt ígéri mára a meteorológia, és 26 fokot Paksra, úgyhogy a kora délutáni órákban, illetve a déli órákban a napos városrészeken, illetve napos részeken füllett meleg lehet, úgyhogy így készüljetek. Viszont ezeket a napokat érdemes kihasználni arra, hogy éjszaka szellőztessük, mert hogy minden nap 20 fok alá zuhan majd a hőmérséklet, és ez így lesz állítólag még jövő héten is, amikor már újra jönnek a 35-36 fokok, úgyhogy az éjszakai szellőztetésekkel mindig számoljatok. Remélem, hogy mindenkinek jól indult a mai napja. Folytatjuk hamarosan az újabb slágerekkel, illetve ígértem még jó pár témát, amelyekkel jövök, illetve vannak olyan témák, amiket meg se ígértem, és feltétlenül jövök velük. Szerda van, ami azt jelenti, hogy ma este újra jelentkezik a Tudomány Mai Állása című magazinunk, majd este 8 órakor, de szokás szerint egy-két dolgot elárulok arról, hogy mi jön majd a magazinban. Például egy új funkció a Metától. Egy biztonsági funkcióról van szó, amellyel a Meta a szülői felügyeleti eszköztárát bővíti. Tulajdonképpen ez a funkció azonnal üzen a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely dolog veszélyezteti a gyermeket, hogy egészen pontosan miről van szó, hamarosan elárulom. 7 óra után Markos Györggyel is fogunk foglalkozni, aki a mai napon 80 éves lesz, és kabarét is ígértem tőle, azzal is fogok jönni. 7:30 után pedig azzal foglalkozunk majd, hogy kihez forduljunk, vagy mit tegyünk, a hirtelen nyaralás közben tör ránk a fogfájás, úgyhogy ezek a legközelebbi témák, egészen 8 óráig maradjunk együtt. Mindjárt jövök ezzel a bizonyos új szülői felügyeleti eszközzel. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Kevin Harris és a My Way a Paks FM-en az élesztőben, és egy vadonatúj szülői felügyeleti eszköz tulajdonképpen, amelyet a Meta fejlesztett ki. Ezt a témát ígértem, ezzel folytatjuk, annak kapcsán, hogy ma este 8 órakor újra jön a Tudomány Mai Állása című magazin vadonatúj témákkal, friss tudományos hírekkel, amelyek között ott van a Meta új fejlesztése is. Tulajdonképpen a Meta maga, a cég óriás, a tech óriás úgy, hát, hogy is mondjam, reklámozza ezt az új fejlesztését, hogy ő maga, vagyis a Meta azonnal üzen a szülőnek, hogyha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely a gyermeket veszélyezteti. No, de miről is van szó? A mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatok egyre nagyobb nyomással néznek szembe a szabályozók és a szülők részéről azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik a chatbotok a krízis helyzetbe került, különösen a fiatalkorú felhasználókat, és erre reagálva a Meta kifejlesztett egy kifejezetten erre a célra szánt algoritmust, amely képes felismerni, ha egy tinédzser önkárosításra utaló kijelentéseket tesz a beszélgetések során, vagy kérdez. Ugye azt felnőttként is belátjuk, hogy nagyon-nagyon sok mindent kérdezünk a ChatGPT-től, a mesterséges intelligenciától. Idős szüleink is beszámolnak már arról, hogy milyen jót csevegtek vele, és olyan egyszerű dolgokat is képesek vagyunk megkérdezni tőle, amit egyébként tudunk, vagy esetleg egyszerű Google rákereséssel rákereshetnénk, de egyszerűbb az AI-t megkérdezni. Sajnos azt is megkérdezik többen, hogy például hogyan követhetnek el öngyilkosságot, vagy hogy milyen a gyors, fájdalommentes halál. Nos, hogyha mondjuk egy fiatalkorú ilyesmiről csetel a mesterséges intelligenciával, akkor kaphat a fiatalnak az édesanyja vagy édesapja azonnal riasztást arról, hogy a gyermek olyan témáról csetel a mesterséges intelligenciával, amely téma tulajdonképpen az életét, vagyis önmagát fenyegeti, illetve veszélyezteti. A Meta egyelőre úgy fejlesztette ki ezt az algoritmust, hogy annak érdekében, hogy a sokszor traumatikus értesítések indokolatlanul ne riasszák meg a családokat, a rendszer által megjelölt eseteket az üzenet kiküldése előtt hús-vér szakemberek is manuálisan ellenőrzik. Nem tudom, mekkora apparátust állított fel erre a Meta. Egyelőre úgynevezett tesztüzemmódban működik a történet. A tech óriás azt is elismerte, hogy kétes esetekben inkább az óvatosság elvét követik, tehát nyilván nem szeretnék, hogyha állandóan téves riasztások lennének, vagy félreértések. Ez egy olyan új funkció, amelyet egyelőre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában vezették be, méghozzá az Instagram szülői felügyelet szolgáltatását használók számára, a globális bevezetést pedig majd az év végén tervezik. Minden esetre a Meta a megelőzésen túl egy olyan megoldáson is dolgozik, amelyel közvetlenül értesítenék a segélyhívó szolgálatokat, amennyiben a közvetlen öngyilkossági veszély igazolódik. Ez a vészhelyzeti protokoll egyébként nem csupán a fiatalokat érinti majd, hanem a felnőtt felhasználókra is kiterjed. Ha a chat partnerükként szolgáló robottal folytatott diskurzusuk alapján fennáll az önveszélyeztetés kockázata, írja a rakéta.hu. Egyébként a Meta számára, illetve a Meta részéről ez az eljárás nem teljesen új keletű, hiszen a Facebookon és az Instagramon közzétett bejegyzések esetében már eddig is alkalmazták a hatósági kapcsolatfelvételt. A mostani fejlesztésekkel azonban ez a fajta digitális védőháló, mert hogy így is lehet ezt nevezni, a nyilvános posztok felől kiterjed az AI-jal folytatott zárt beszélgetések területére is. Magyarán eddig is volt már olyan funkció, hogy ha valaki mondjuk a Facebook oldalára nyilvánosan írt ki, akár csak egy olyan mondatot is, hogy ó, Istenem, miért is élek én? Tehát ami arra utalhat, hogy valami gondja vagy problémája van az illetőnek, már akkor is lehetett ilyen értesítő funkciókat bekapcsolni, de ugye az egészen más, amikor az ember úgymond a zárt szobájában a ChatGPT-vel, tehát mesterséges intelligenciával, chatbottal kommunikál, az nem nyilvános, az csak az adott számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon látja úgymond, de amennyiben ezt az algoritmust úgymond rákapcsolják, akkor kaphat a szülő tehát értesítést arról, hogyha a gyermek olyas valamiről csetel, ami veszélyezteti őt, úgyhogy többek között ezzel a témával is foglalkozni fogunk a ma esti tudományos műsorban.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában, hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Az eredeti dal, ugye a KFT zenekari egyébként a Siker Pénz Nők Csillogás című albumon jelent meg a Balatoni Nyár című dal. Annak idején 1984-ben a dalt Bornai Tibor írta, és 10 évvel később 1994-ben a Soho Party így dolgozta fel a slágert. Ez volt az utolsó dal ebben az órában, mert mindjárt reggel 7 óra Gabi hozza a híreket. Előtte viszont megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk, de forgalomkorlátozásokról. Igen, már is mondom, hogy hol és mire érdemes ügyelnetek. Ami az M6-os autópályát illeti, a Szekszárd és Bátaszék térségek közötti útszakaszon továbbra is tartanak az aszfaltozási munkálatok a 155-ös és a 161-es szelvények között a külső sávot tartják zárva. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 177-es és a 175-ös szelvények között híd és áteresz javítása zajlik, ott a belső sávot zárták le. Ami a 6-os főutat illeti, csak Pécs térségében vannak forgalomkorlátozások, például a 194-es és a 200-as szelvények között csatornáznak, sávlezárásra lehet számítani, illetve a 199-es szelvénynél gázvezetéket javítanak, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani. Aztán Dunán innen ez a helyzet, Dunántúl az 51-es főúton Érsek-Csanád és Bajok között szintén aszfaltoznak, a 153-as és a 156-os szelvények között szakaszos félpályás korlátozásra kell készülni. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között szintén tart az útfelújítás, most már hetek óta a 35-ös és az 51-es szelvények között is többször is félpályás útlezárást eszközölnek. Az 53-as főúton Akasztó és Kiskörös között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki a mai napon is, a 23-as kilométertől egészen a 26-os szelvényig félpályás korlátozás mellett engedik a járműveket, illetve szintén az 53-as főúton Pirtó és Tompa között az útpatkát kasszálják, illetve az útmenti növényzetet gondozzák. A 46-os és a 87-es szelvények között lassan haladó gépjárműre is számítanotok kell. Balesetmentes nagyon jó utat mindenkinek mára is!
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt!
0: 3 percen belül reggel 7 óra a hírek előtt még lássuk, hogy akkor mi következik 7 óra után. A ma 80 éves Markos György, ugyanis egy kis kabaré jelenettel is készültem, úgyhogy 7 óra után ezzel jövök. Ránézünk majd arra is, hogy mi várható holnap Pakson. Nagy készülődésben van a város, hiszen görög csapatot fogad a Konferencia Liga első mérkőzése kapcsán a Paksi FC. Útlezárások, nagy forgalomkorlátozások és buszjáratok, amelyek el tudnak minket szállítani a Paksi FC stadionjához. Ezek várnak ránk, úgyhogy ezzel is foglalkozunk 7 után. 7:30 után dr. Czakó Anna Mária fogorvosnővel arról fogunk beszélgetni, hogy mit tegyünk, ha nyaralás kellős közepén jön ránk a fogfájás. 8 óra után a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar képviselői érkeznek, és a kínai útjukról tartanak élménybeszámolót. 8:30 után pedig a Bodri Zenekar vadonatúj slágerének dalpremierje következik nálunk. Lakodalmas rockban, illetve világzenében fogunk utazni, úgyhogy 7 óra után is maradjunk együtt.

0: Millás FM. Összekött.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden, írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtüzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGE hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Németkérkösség önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtár közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri Községi Könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0620-412-1499-es telefonszámon kérhető. Látványos lovas programmal várta az érdeklődőket a második lauszi ügyességi és díjugrató verseny, melyet július 18-án rendeztek meg a Kajdacsi Kastélyparkban. A rendezvényen a lovasok ügyességi versenyszámokban és díjugratásban mérhették össze tudásukat. A nap folyamán szép lovak, izgalmas versenyek és családias hangulat fogadta a látogatókat. A szervezők a kisebbekről is gondoskodtak, ugrálóvár, finom csavart fagyi és további kikapcsolódási lehetőségek tették teljessé a programot. A verseny nem csak a lovasport szerelmeseinek kínált élményt, hanem kellemes családi programként is szolgált. A résztvevők és a látogatók egyaránt élményekkel gazdagodva térhettek haza a Kajdacsi Kastélyparkból.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő! Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 7 perccel járunk reggel, 7 óra után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Július 22-én szerdán, amikor 18 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, a vételkörzetünk nagy részén már szépen süt a nap, egyébként gomoly felhőket, elvétve futó záporokat ígértek az ország teljes területére, ide Paksra és környékére pedig 26 fokos maximumot, úgyhogy erre számíthatok. Alapvetően a jó kis kellemes hűvösebb éjszaka után nyárias lesz. Ez a napunk is a kora délutáni órákban, a napsütésben azért égető és füllett meleggel, erre kell számítanotok. És Strasser Andi vagyok, folytatjuk az élesztőt azokkal a témákkal, amelyeket ígértem. Egy picit ránézzünk a holnapi napra, mert hogy nagy nap lesz a holnapi, hiszen csütörtökön este 8 órakor görög csapatot lát vendégül a Paksi FC a Fehérvári úti stadionban. A görög Panathinaikos nevű csapat érkezik, mindig izgulok, amikor ki kell ejteni a nevét, igen. A Konferencia Liga első mérkőzése következik a Paksi FC számára. Maga a Konferencia Liga ugye az UEFA által szervezett úgynevezett harmadik európai kupasorozat a klubcsapatok számára, a Bajnokok Ligája, és ez Európai Liga után. Az első kiírás annak idején 2021-22-ben, illetve abban a szezonban volt, és elsődlegesen ugye az volt a cél, hogy az alacsonyabban rangsorolt országok klubcsapatai számára is legyen egy hasonló kupa tulajdonképpen, mint a Bajnokok Ligája. Óriási nagy készülődésben van a Paksi FC hónapok óta lényegében. Erről hónapokkal ezelőtt Balogh Judit és Haraszti Zsolt ügyvezetők is nyilatkoztak itt nálunk az élesztőben. No de ami bennünket illet, azon kívül, hogy mehetünk szurkolni, azon kívül nagyon fontos, hogy számoljunk azzal is, hogy hogyan jutunk el a Fehérvári úti stadionba. Buszokkal is eljuthatunk, meccsjáratokkal, illetve lesznek természetesen útlezárások is. Csütörtökön már reggel 8 órától egészen péntek éjjel egyig a Fehérvári úton Pakson, a Kinizsi utcában, a Sport utcában, a Toldi utcában, illetve az ahhoz közeli lakókörnyezetben forgalmi rendváltozás kerül bevezetésre, megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve a Fehérvári út, Toldi utca, Mező utca, Fehérvári út, Sport utca, Mező utca, illetve a Fehérvári út, Kinizsi utca, Mező utca közötti szakaszokon. A Fehérvári úton a PSE vendégparkolótól a Pacsirta Szérős utca közötti szakaszon is mindkét irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Kérik többek között a rendőrei is, hogy a járművekkel a saját érdekünkben ne parkoljunk a jelzett területeken. Lehetőség szerint a lezárt területeken egyébként jelentős számú rendvédelmi egység kerül elhelyezésre, tehát már a nap folyamán rendőrök, polgárőrök segítik majd biztosítani tulajdonképpen a helyszínt. Paksváros határában lévő úgynevezett vendégparkoló, ugye Németkér, illetve Gyapa felé használatára az eddigi gyakorlattól eltérően kizárólag a vendégszurkolóknak lesz lehetőségük. Tehát nagyon fontos, hogy az a nagy parkoló, ami ott a mezőn, a szép zöld gyepen, most sárga egyébként, ki lett alakítva, tudjátok, Gyapa felé, ott tehát csak is kizárólag a vendégszurkolók parkolhatnak, paksiak nem, úgyhogy gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érdemes nekünk, illetve a Paksi FC szurkolóknak a stadiont megközelíteni. A Paks busz a nagy érdeklődés miatt megnövelt kapacitású meccsjáratokat fog indítani. Ingyenes szurkolói meccsjáratokról van szó, amelyek két hullámban este 6:30, illetve 7:05 fognak indulni a Gesztenyés utcából, a megszokott meccsjárati útvonalon egészen a stadionig. Kérik a szurkolókat, hogy annak érdekében, hogy senki ne maradjon le a járatokról, amennyiben tehetitek, válasszátok a korábbi járatokat. Ezen felül 18:05 és 19:05 menetrend szerinti kettes vonali járatok is indulnak a Gesztenyés utcából, amelyek szintén érintik a stadiont, ezért arra kérik a bérlettel vagy egyébként ingyenes utazásra jogosult utasokat, hogyha tehetik, ezeket a járatokat választák azért, hogy a meccsjáratos autóbuszokra tényleg csak azok szálljanak fel, akik nem rendelkeznek érvényes jeggyel vagy bérlettel, és kimondottan a meccsre érkeznek, ami pedig a vidéki szurkolókat illeti, úgynevezett meccsjárat vidék feliratú szurkolói buszokat is indítanak, ugyanis a vidékről Paksra érkező, autóval érkező szurkolókat arra kérik, hogy parkolásra a Villany utcai, vagyis a Piac tér melletti parkolót használják. Számukra külön buszt indítanak a Dózsa-György út 32-es szám elől, ez a Paksi főutcán lévő nagyposta megállója, a stadion felé fog közlekedni természetesen a busz 18 óra 45 és 19 óra 20 perctől. Úgyhogy természetesen a visszaút a meccs után szintén ugyanígy lehetséges majd, tehát a legfontosabb az, hogy arra kérnek mindenkit, hogy lehetőleg ne autóval közelítse meg, mert egyszerűen képtelenség lesz parkolni a stadion környékén, ne autóval közelítsük meg a stadiont, tehát Paksi FC és a görög Panathinaikos csapatának összecsapása a konferencia ligában holnap este 8 órakor várható, és hát természetesen hajrá Paksi FC, folytassuk is egy egykori futball hipnusszal, a This One's For You 2016-ban David Guettától és Zala Rassontól az európai, az akkori, abban az évben megrendezett európai labdarúgó bajnokság kapcsán jött ki, nem véletlenül a francia DJ-t kérték fel, hogy írjon dalt futballhimnuszként, hiszen Franciaország rendezte a 2016-os európai labdarúgó bajnokságot, szóval ezzel folytatjuk, utána pedig egy kicsit kabarézunk, ugyanis Markos György a mai napon születésnapos.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Zara Larsson és David Guetta egykori 2016-os futballhimnuszát játszottam az elmúlt percekben, abból az alkalomból, hogy holnap görög csapatot fogad a Paksi FC a Konferencia Liga első mérkőzéseként. Este 8 órakor lesz az összecsapás, úgyhogy mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánunk. Viszont így a holnapi napra ránézve ugorunk vissza a maihoz. Július 22-e van, azt már elárultam, hogy egy amerikai énekesnő, Selena Gomez ünnepli a születésnapját. Selena ma lett 34 éves, illetve lesz, ha felébred, és tudatosul benne mindez az Amerikai Egyesült Államokban. Viszont van egy hazai sztárunk, humoristánk is, aki kerek 80. életévét tölti be a mai napon, ő pedig nem más, mint Markos György, a Karinti gyűrűs magyar színészünk, humoristánk és parodistánk, aki Budapesten 1946. július 22-én látta meg a napvilágot. Sokan tudják, hogy édesapja Alfonzó volt, a híres színész, komikus, szintén parodista, maga pedig Markos György miután leérettségizett, előbb a Színház és Filmművészeti Főiskolára járt, majd az ELTE bölcsészettudományi karán diplomázott, és egyébként annak idején dolgozott egy kicsit középiskolai tanárként is, aztán 1971-ben a Thália Színházban kezdett el játszani, 74 és 82 között sokat szerepelt már külföldön, és 82-ben nevezett be a Magyar Rádió Humor fesztiváljára, ahol Nádas Györggyel fellépve óriási sikert arattak, amely együttműködésből szinte természetszerűleg adódott, hogy duóként folytatják a pályájukat. Markos Györgyre volt jellemző, hogy mindig nagyon gyors volt, hirtelen volt, és annál biztosabb rögtönző képességével és improvizált szövegeivel egyszerűen senki nem tudta utánozni. Saját bevallása szerint gyakran maga sem tudta, hogy hogyan kezdett el egy mondatot, és a mondat közben sem tudta, hogy mi lesz majd annak a mondatnak a vége. Minden esetre a 80-as és a 90-es évek nagy sztárpárja volt a Markos Nádas duó, és mivel Markos György a mai napon betölti kerek 80. életévét, ezért választottam Suki kabarei közül egy Markos Nádas kabarét. Egyébként én emlékszem, évekig kevertem a nevüket, valahogy Markos Györgyhöz jobban passzolt szerintem a Nádas név, és én Nádas Györgyként neveztem meg őt, és nagyon sokára tudatosult bennem, hogy én kevertem a két előadónak, illetve humoristának a nevét. Szóval Markos Nádas duó következik, méghozzá a híres neves Hacsek és Sajó sorozatból az Izaura című darabot fogják előadni a következő 5 percben. Fogadjátok itt szerda reggel örömmel és jó kedvel.
0: Élesztő.
2: Alá szolgálja Hacsek úr.
3: Jó, a Sajóka.
2: Mi van magával?
3: Jó, ne is kérdezzem, minden este néztem a tévét.
2: Nézte a televíziót, mit látott?
3: Egy kalapot.
2: Micsodát?
3: Kalapot.
2: Hogy?
3: Elévült az anyós.
2: Menjen a fenébe. Ilyen hülyeségekkel fáraszt itt engem, amikor a világ tele van szörnyűségekkel. Az egész ország erről a rabszolgasorsról beszél úgyis. Mi a véleménye róla?
3: Mi lenne a vélemény? Már így eltöröltél.
2: Elmegy a fenébe. A televízióban mi volt ez a sorozat, ez a... Na megmondom magának, ez az Izaura. Na.
3: Hogyan?
2: Mondom, Izaura.
3: Kizárt dolog nálam, 8 óra 10 perc.
2: Jencikém. Egyszer úgy is megölöm magát, mondom, Izaura. Nem jut eszébe semmi róla?
3: Izaura, de most olvastam, nemrégben újságban megtalálták a leletet felső tapolcsányban.
2: Milyen leletet találtak felső tapolcsányban? Maga tökkel ütött lepkevadász, mondja meg nekem. Milyen leletet találtak?
3: Dinoszaura.
2: Micsoda, dinoszaura? Az micsoda?
3: Hát gondolom, ennek a húga.
2: Ennek a húga. Ennek a húga. Magának meg a nagynéni kéne. Ide figyeljen. Hát én nem... Ez a dinoszaur, amiről maga beszél, az egy hüllő.
3: Igen, ott van vecsés mögött.
2: Az ülő, Jencikém. Ez hüllő, pikkelyes és hosszú a farka. Na mi lehet akkor?
3: Ne disznókodjon nekem, de mondja.
2: Értse már meg! Hát ez az az Izaura, akit szeret a Tóbiás.
3: Fantasztikus!
2: Mi ebben a fantasztikus?
3: Szereti a Tóbiás?
2: Szereti a Tóbiás.
3: Tóbiás nem a Dödöllét.
2: Nem a Dödöllét szereti. Miért szeretni a Tóbiás a Dödöllét, Jenciké? Mondja meg.
3: Hát a nóta vagy, Éliás. Mit? Tóbiás
2: egy tál Dödöllé. Én vagyok a hülye, hogy megkérdezem magát, és hogy belemegyek egy ilyen diskurzusba, meg azért is hülye vagyok, hogy leülök magával itt beszélgetni. Értse meg, ez a Tóbiás az Izaúrát szereti.
3: Nem
2: szereti a Dödöllét.
3: Fantasztikus! Micsoda Virchaft, ugye?
2: Micsoda Virchaft?
3: Át kell írni az egész
2: Miért szóta? Kell átírni? Most mondja meg!
3: Ugye, Éliás Tóbiás egy tál Izaúrát?
2: Fejezze be! Befejezett, te csibész! Mert úgy fejbe váglak, hogy nyóc felé rohansz. Hát figyeljen már, Jenőkém, ide! Hát értse meg! A Leoncio!
3: Igen?
2: Ez is az Izaúrát szereti!
3: Leoncio!
2: Az is az Izaúrát!
3: Ez se szereti a Dödöllét!
2: Ez se szereti a Dödöllét! Ez is az Izaúrát szereti! Sőt! A Leoncio elmondta a Franciszkónak, hogy titokban szereti az Izaúrát!
3: Igen! Stikába eszi a spájzben a Dödöllét!
2: Nem eszik Dödöllét! Ide figyelj, én mindjárt kimegyek a telekre Dödöllőre, mert hülye vagyok én is. Hülyéket beszél, itt hagyom magát. Hát komolyan mondom, értse meg, a Leoncio azért gyújtatta fel a Franciszkóval a malmot, mert azt hitte, hogy benn van az Izaura meg a Tóbiás, érti már?
3: Igen, és bent eszik a Dödöllőt.
2: Nem eszik a Dödöllőt.
3: Nem eszik a Dödöllőt.
2: Nincs Dödöllőt.
3: Hát a fasz gyűjtötte fel, nem eszi a Dödöllőt.
2: Nem azért gyújtotta.
3: Kész van az a két sok Dödöllőt, ezt
2: hagyja
3: nem eszik
2: meg senki.
3: Hagyja békén a Dödöllőt.
2: Mert megetetek magával egy lavor Dödöllőt, ha nem hagyja abba.
3: Kérem, szeretem.
2: Hát amilyen hülyen is tudom képzelni. Maga iváshoz is Dödöllét használ. Értse már meg. Ott volt még az a zsanuárja, ugye? Hát ez a zsanuárja, érti?
3: Mi sem?
2: Mondom, zsanuárja.
3: Nagy hideg lesz, igen?
2: Miért lenne nagy zsanuárja?
3: Mit kell így francolni? Januárban nagy hideg lesz, az kész. Hát, mondtam én magának, hogy most december van?
2: Hagyjon békében. De fogadni merek maga ősz jampec, hogy magának fogalma nincs arról, hogy kijelentette föl a Leonciónál ezt a szerencsétlen Izaúrát. Fogadni merek.
3: Na most nagy pecsje van, mert pontosan tudom.
2: Maga honnan tudja?
3: Tudom, hogy kijelentette
2: ki fel a névtelen levélre. Mondja meg, tessék.
3: Simek a házmester.
2: Miért a Simek a házmester?
3: 54-ben ő jelentett föl engem is, hogy én kulák
2: vagyok. Maga kulák. Hát ez aztán szép, maga életibe földet csak cserébe látott. Miket dumálít össze? Ide figyeljen! Még az volt a tiszta szerencse, hogy ott volt ez a Santa, aki tanúskodott a Leoncio ellen, érti?
3: Leoncio!
2: Milyen Leoncio?
3: Sok dödöléteg egy Santa, ugye?
2: Hagyjon békén! Mondom, Santa, így hívják!
3: Így hívják?
2: Így hívják, Santa!
3: Lugdácu nem egy rossz név, ugye?
2: Hagyja békébe, értse meg, ő tanúskodott a Leoncio ellen!
3: Igen.
2: Kész! De befejeztem magával a beszélgetést, úgyhogy nincsen Leoncio!
3: Nincs Leoncio!
2: Nincs Izaúra
3: sem! Nincs Izaúra sem!
2: Nincs Tóbiás sem!
3: Nincs!
2: Egyáltalán semmi nincsen!
3: Dödölle sincs!
2: Dödölle sincsen! Egyáltalán nincs Dödölle!
3: Hát mondtam, hogy megették mindent!
2: Basz ki innen kifelé!
1: A Markos Nádas Duó és a Hacsek és Sajó sorozatból az Izaúra című rész, hát igen, már annak idején is nyilván kibeszélő show témája volt, egy-egy neves filmsorozat, ami áthatotta az életünket akkor a 80-as években. Markos György ma 80 éves, július 22-én 1946-os születésű, ebből az alkalomból hallhattátok a paródiát, illetve a kabarét, remélem mindenkinek földobta a kedvét, és a hangulatát egy kicsit nosztalgiáztunk, és most folytatjuk egy rövid zenével, aztán jönnek a hírek 7:30-kor Gabitól, majd, ahogy ígértem, dr. Czakó Anna Máriával fogok beszélgetni 7:30 után. A fogorvosnő összegyűjtött egy-két praktikát azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk, hogyha nyaralás közben jön ránk a fogfájás. Egyébként a doktornő a Balatonfelvidéken is praktizál többek között, úgyhogy van tapasztalata. Élesztő.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal.

0: fáradtság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
0: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg, és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Július 29 és augusztus 2 között ismét Kaposvár ad otthont a Ripőrónai Kupa hőlégbalon versenynek, amely látványos fáklyás felvonulással veszi kezdetét a belvárosban, írja az MTI. A nemzetközi mezőnyt felvonultató esemény repüléseit a reggeli és az esti órákban rendezik meg, ugyanakkor a program lebonyolítása az időjárási körülményektől is függ. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérus utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Augusztus 6 és 8-a között rendezik meg a 29. Siókupát Sárszentlőrincen. A háromnapos eseményen számos sportág, kulturális program és közösségi kezdeményezés várja az érdeklődőket. A résztvevők többek között fociban, röplabdában, pingpongban és evezésben mérhetik össze tudásukat, emellett koncertek, gyermekprogramok, főzőverseny, véradás és egészségügyi szűrések is színesítik a rendezvényt.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Gyakran jár ma is a Paksi FC meccseire Vájer Gábor, a klub egykori saját nevelésű játékosa. A Portugáliát is megjárt labdarúgó rádiónknak elmondta, hogy a július 23-ai Panathinaikos elleni meccsen is nagyon szorít a Paksi FC-nek, hiszen igazán kemény ellenfél lesz a görög csapat.
2: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyított a Paks már több olyan ellenféle szembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más nem tudok gondolni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És...

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Igazi parti hangulat, mert hogy nyár van, viszont ha nyár van, akkor sok minden olyan dolog történhet velünk, amelyre esetleg nem számítunk, vagy számolunk vele, de nem tudjuk igazán a jó kis házi praktikákat. Ezzel kapcsolatban ígértem témát. Vajon mihez kezdjünk, amikor a nyaralás kellős közepette tör ránk a fogfájás? Dr. Czakó Anna Mária, fogorvosnő, aki Budapesten és a Balaton felvidéken is praktizál, összegyűjtötte, hogy milyen egyszerű eszközökkel és természetes készítményekkel előzhetők meg, vagy enyhíthetők a leggyakoribb nyári fogászati problémák, és a doktornőt személyesen itt köszöntetem a telefon túlsó végén. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Üdvözlöm, doktornő, nagyon köszönjük, hogy így a munka kellős közepette, bár úgy tudom, rendelés előtt rendelkezésünkre áll.
2: Igen, még nem rendelek, igen, köszönöm, jó reggelt mindenkinek még egyszer.
1: Azt gondoltam, hogy talán pont a Balatonfelvidéki rendelések kapcsán fordul elő gyakrabban, hogy hát nem csak ott a körzetben oda tartozó emberek érkeznek, páciensek érkeznek, hanem nyaralók is fogfájással.
2: Igen, igen, ez Balatonra inkább jellemző, de igazából szerintem a Budapestre is, vagy egy külföldi városra is ugyanígy jellemző, hogy a nyaralóval mindig történik valami. Vagy sérülés történik a gyerekkel, ugye beveri a fogát, kiveri a fogát a legrosszabb esetben, vagy csak felszakad a szája, de hát a felnőttek is képesek vagyunk ugye húzni, halasztani a fogorvoshoz járást, és az utolsó pillanatban úgy gondoljuk, hogy hát ez az egy hét, vagy esetleg egy hosszú hétvége még belefér, és ilyenkor szokott ugye probléma jönni.
1: Jaj, hát ez a legtipikusabb, amikor van egy fogunk, ami olyan necces, és akkor jön esetleg nem is nyaralás, csak akár egy hosszú hétvége, és akkor szoktuk mondani, hogy csak nehogy most lobbanjon be, csak nehogy most még bírja ki, majd utána elmegyünk, de persze nem megyünk el, és akkor beüthet a történet, hogy tényleg esetleg a hosszú hétvége vagy a nyaralás közben gyullad be az a necces fog, vagy történik vele bármi is. No, nézzük, hogy milyen jó tanácsai vannak a számunkra.
2: Hát akkor kezdjük a megelőzéssel, mert szerintem ez az egyik legjobb tanács. Tehát menjünk el, ha tudjuk, hogy főleg a külföldre, mert még ugye Magyarországon belül kicsit idézőjelben könnyebb a helyzetünk, a gyereknek is, meg nekünk is, beszéljük a nyelvet, ismerjük a gyógyszereket, számunkra nem annyira idegen a környezet. De gondoljon bele mindenki, hogy ez külföldön, esetleg egy távol-keleti ország, vagy valahol, ahol nem ismerjük a szokásokat, az orvos sem. Jó, mi esetleg beszéljük a nyelvet, de a gyerekünk például nem beszéli, nem érti. Egy fogorvosnál való lét az mindig egy kiszolgáltatott lét. Tehát próbáljuk ezeket elkerülni. Tehát menjünk el, vegyük a fáradtságot. Nézessük meg a gyereket, nézessük meg magunkat. Mondjuk ne úgy, hogy most éppen jelentkezett tegnap valaki, hogy én csütörtökön kora hajnalban elutazom, még szerdán meg tudná nézni doktornő. Tehát persze az ember segít, de ha lehet, akkor szálljunk rá egy előtte lévő 4-5 napot, és menjünk el, csekkoltassuk a fogainkat. Mert ha bármi van, még esetleg egy gyors segítséget a fogorvos meg tud csinálni.
1: Igen, abszolút, és azt gondolom, hogy amikor utazásra készülünk, mert itt most erről van szó, akkor ugye gyakran előfordul, hogy ilyen kis, hát nem azt mondom, hogy első segélydoboz, de valami gyógyszeres zacskót is bekészítünk, olyankor azért mindig legyen nálunk fájdalomcsillapító, vagy akár valamiféle szájfertőtlenítő.
2: Igen, mindenki a saját, nem szoktam mondani, vagy javasolni, minden fájdalomcsillapítót mindenki tudja, hogy mit szedhet. Ugye vannak gyógyszerek, vannak alapbetegségek, ami mellett bizonyos fájdalomcsillapító típusokat ugye nem javasolt szedni. Tehát mindenki tudja, hogy mi az a fájdalomcsillapító, ami már bevált neki, és bevált a gyerekének, az mindenféleképp. Én nagyon szeretem a kamillát, tehát vigyünk magunkkal ilyen filteres kamilla teát, az bárhol egy kis meleg vízbe ki lehet oldani, elnézést, és abban a pillanatban egy tökéletes szájfertőtlenítőt lehet kapni.
1: Semmi gond, nyugodtan így. Igen.
2: Ezt a gyereknek is lehet, ugye legkisebb gyereknek is, tehát ha most ezt vesszük, egy pici csecsemővel is ma már utaznak a családok, tehát egy csecsemőnek is lehet a száját kitörölni vele, ha bármi történik, és ez vonatkozik a nagymamára is, tehát ha nagymamát is visszük, akkor neki is jó lehet. Ugyanilyen jószer lehet, ugye minden olyan, ami ami árnyéka tartalmú krém, vagy bármiféle olyan gyógyszer, ami árnyékát tartalmaz. Ez mind sebre, fájdalomcsillapításra tökéletesen jó lehet. Ugyanez vonatkozik a kamillára is, hogy nem csak teja formájában, hanem esetleg egyéb formában is tudjuk használni a kamomillát. Ez egy nagyon-nagyon jó szer. Vannak a piacon ugye számtalan mennyiségű szájfertőtlenítő, öblögetők, mindenfélék. Ugye, ha valaki repülővel megy, ez egy kicsit nehézkes, mert ugye nehez meghatározott mennyi csomag, hogy ebben még belefér egy szájöblítő, hát azt nem tudom, lehet-e, nem lehet. Én ezért szoktam a kamillát javasolni, ha főleg a külföldre mennek, mert ugye ezek a pici zacskók bárhol elférnek, nem súly. De itthon, ha Magyarországon valaki tölti a nyarat, akkor viheti magával azt, amit megszokott. Ez vonatkozik elsődlegesen, ami szerintem nagyon fontos, ugye a fogszabályzós gyerekekre, akiknek ugye, főleg ha egy multiben, tehát egy fix fogszabályzó van, az felsértheti a száját, egy pici sebb, egy kis aftaszerűség sebb alakulhat ki, akkor ott segítségre van szükség. Itt szeretném elmondani, amit nem nagyon tudnak, hogy minden fix fogszabályzónál lehet kapni üzletekbe ilyen kis gyurmaszerű gumikat, amiket a fogszabályzó éles részeire rá lehet, a gyerek rá tudja tenni. Tehát ezzel tessék számolni, fillérekbe kerül, meg lehet vásárolni, és akkor ez egy nagyon gyors segítség. Ez vonatkozik egyébként például egy letört fog esetében is. Ugye halasztottuk, tudjuk, hogy az a fog már ki tudja mióta problémás, de természetesen leszállunk a repülőről, vagy megérkezünk a Balatonra, bárhova, szállodába, és a vacsoránál rögtön fogja magát, és egy része elhagyja a fogunkat. Ugye ez egy ilyen Murphy törvény, ez így szokott bekövetkezni. Akkor egy ilyen kis gyantaszerűséget, ilyen kis viaszerűséget oda lehet tenni. Ha ezt az ember lenyeli, nem történik semmi, viszont megakadályozza, hogy sebb legyen a számba, sebb legyen a nyelvembe, illetve hát a gyereknél a fogszabályzáskor.
1: Nagyon köszönöm, hogy doktornő a fogszabályzót is említette, nem csak egyszerű fogfájást törhet ránk, hanem probléma lehet ennek kapcsán is, akár így van a nyaralás során, és innen jutott eszembe, hogy ugye nem csak a fogfájás okozhat problémát, hanem akár egy herpesz, afta, főleg kisgyerekeknél ezekre is vannak praktikák.
2: Így van, tehát ugye a herpesz azt általában a pacienseink nagy része tudja, hogy például ha a napfényre nagyon sokan érzékenyek, és sokat napoznak, vagy erőteljesebb UV-sugárzás van, ami ma aztán szinte mindennapos, akkor ugye erre érzékenyek, és akkor kialakulnak a száj körüli herpeszek. Ugye erre mindenféle praktika van, hogy kenjük be ezzel-azzal, sok mindent lehet, tehát aki tudja, hogy ilyen, az igen, vigye a herpesz, akár herpesz gyógyszerét, van olyan, akinek sajnos nem elég a krém, vagy a herpesz tapasz, amiből szintén nagyon-nagyon sok van a piacon, hanem van, akinek gyógyszerre van szüksége, mert egy herpeszből neki 3-4 is lesz, mert ő ilyen alkat. Akkor azt a herpesz gyógyszert ne hagyjuk otthon. Tehát mindenféleképp legyen nálunk herpeszkrém, ami bevált. Ha még nem volt, akkor is egy kis tibust be lehet tenni, ez nem akkora probléma, nem okoz szerintem a repülőn se problémát, egyáltalán elfér bárhol, és akkor abban a pillanatban, amikor kicsit úgy érezzük, hogy ajaj, itt valami történt, érdemes a szépen bekenni, nem megvárni, ha még ilyen virágszerűen kialakul az a herpesz, és akkor már nagyon fájdalmas. Az aftára is lehet kapni nagyon-nagyon sok készítményt. Ugye erre is a fogszabályzós gyerekeknél időnként gyakrabban előfordul, hogy van aftája, de erre is azt mondom, hogy vannak gyerekek, alkatok, akik igen, ilyen aftára hajlamosak. Ugye itt annyit kell erről tudni, hogy a felületi immunitása nyálkahártyának kicsit gyengébb, tehát az ilyen gyerekeknél nagyon figyeljünk oda, hogy hol eszik, milyen evőeszközzel, nem szégyen, tessék letörölni az evőeszköz, nem gondolom, hogy a Hiltonba le kell esetleg, de azért nem árt. Tehát egy kicsit fertőtlenítsük, figyeljük oda, hogy a gyerek ne igyon más poharából, mert tudjuk, hogy hajlamos ilyenre, és ne roncsuk el a nyaralást egy ilyen könnyen megelőzhető dolog miatt.
1: Igen. A beszélgetés elején ugye tisztáztuk, hogy doktornő a Balaton felvidéken is rendel. Egyébként, hogy amikor tényleg nyaralók érkeznek önhöz, akkor mik a legnagyobb panaszok? Tehát doktornő, nyaralás kellős közepette kezdett el fájni a fogam. Ez a leggyakoribb, vagy tényleg ezer más dolog is előfordul?
2: Igen, hát vegyük a legegyszerűbbet, igen, elkezdett fájni a fogam, vagy letört. Ugye ez a másik, hogy volt benne egy nagy tömés, és akkor egy kis darabja letört, nagyon éles, hogy ezen tudnánk-e segíteni. Akkor ugye van a rosszabb variáció, hogy egy gyerek fogsérülése van, felnőttnél is előfordult, egy gyereknél előfordult, ugye főleg a váltókorban lévő, na, ugye kijönnek a 6-7 éves korban ezek a nagy felső metsző fogak, amik szinte kilógnak a gyerek szájából még, mert még ugye aránytalan a fej és a gyerek és a fognak a mérete, ami aztán majd ez rendeződik. És természetesen csúszdapark, ugye elindulunk lefelé fejjel, puff, megérkeztünk a medencébe, a fél fogunk hiányzik. A legrosszabb esetben kiveri valaki úszás közben az egyik fogat. Volt már rá példa. Tehát ezek nagyon extrémek, de sajnos előfordulnak. Tehát ilyen van. Tehát általában ezek, amivel jönnek. Egy lukas tejfog, ugye váltókorban lévő gyerekről beszélünk, van már maradó foga, de még elég sok tejfoga van, főleg a tejörlő fogak, azok ugye erre az életszakaszra már eléggé elszúvasodnak, ami teljesen normális. És akkor ezt még otthon kezeli a gyerek, mert mosogatja, de egyszer csak eltömődik ez a luk, amit esetleg már egy kollega kitisztított, és abban a pillanatban megjelenik egy kis buci belül a fog mellett. És akkor persze, ami feszít és fáj. Tehát ugye ilyenkor az ember ezt kitisztítja, elmondja a szülőnek, hogy semmi probléma nincs, tessék odafigyelni fogmosásra. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy hát nyaralunk, hát most kevésbé, hát most nem fogom piszkálni a gyereket, otthon megsikálom a fogát, hát most nyaralunk, hát most is ezzel foglalkozzak, igen. Tehát sajnos vannak dolgok, amiket nyaralás alatt is meg kell csinálni.
1: Igen.
2: Tehát ezek a leggyakoribbak, és ez ugye elég csúnyán néz ki, mert ez elég nagy ilyen csúnya gennyes buci is lehet, ami nem jelent semmi nagyon nagy rosszat, mert ezt le lehet vezetni, és elmúlik, de ezért is mondtam, hogy tessék előtt elmenni, tisztítsa ki a fogorvos azokat a tejfogakat, adja meg a tanácsokat, hogy szívogassa a gyerek, pucolja a szülő, és akkor megúszhatóak ezek a nagyon kellemetlen dolgok.
1: Igen. Ha már nyár, igaz az a tétel, hogy a fogászati problémák gyakrabban jelentkeznek nyáron? Ez igaz?
2: Hát ezzel most egy kicsit megfogod. Nem gondolom. Ugye talán abból a szempontból, hogy azt azért tudni kell, hogy bizonyos fogászati problémák nagyon érzékenyek légnyomás változás frontokra. De a mai világban hát nem csak a nyárra jellemző, de ugye eddig inkább nyárra volt jellemző, hogy jöttek a frontok, hideg volt, meleg volt, eső volt, vihar volt. Ugye az őszi-téli időszak egy kicsit konszolidáltabb, illetve nem meleg. Ugye bizonyos fogászati problémák rosszul tűrik a meleget, ugye az eleve meglévő gyulladásos folyamatokat fel tudja erősíteni. Tehát a problémák szerintem nem többek, csak miután halogatjuk, más természetűek, és ezért erőteljesebben jelentkezhetnek nyáron, elsődlegesen az ilyen nagy 35-40 fokos frontokra, erre igen érzékenyek lehetnek. Egy fognyaki kopás például nagyon érzékeny lehet egy szeles változó időre, ami egyébként nem egy akkora probléma, jól kezelhető, de egy ilyen frontos időszakban, ahol így jönnek, mennek ezen a nyáron, hát igen, lehet azt mondani, hogy egy kicsit több. Igen.
1: Igen. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk. Nagyon szépen köszönjük. Akkor a legfőbb jó tanács, hogyha összegezni szeretnénk, az mindig a megelőzés, a prevenció, igaz?
2: Így van.
1: Mennyivel így van, előtte van, menjünk? És... Tehát, hogyha nyaralni megyünk, akkor mennyivel előtte menjünk el a fogorvoshoz, hogy nézzük
2: meg? Azért egy héttel, 10 nappal előtte, hogyha legyen, én most a saját magamnak mondom, hát legyen nekem időm, hogyha valami probléma van, akkor legalább úgy el tudjam látni azt a fogat, ha nem is véglegesen. de hogy úgy el tudjam látni, hogy az biztonsággal elmehessen. Tehát ne hozzuk a fogorba szegény tanezet, hogy holnap utazom télbe, akkor ma este 6 órára ott lennék, és akkor varázsoljon valamit. Meg lehet próbálni mindent, vannak jó gyógyszerek, nagyon sok mindent lehet csinálni, de hát nem egyszerűbb, ha mindenkinek kicsit könnyebb. De ha így alakul, akkor is menjenek el. Tehát ha ez egy nappal előtte, még az is több, mint ha nem ment volna el.
1: Igen, és egyébként is igaz a tétel, hogy évente egyszer mindig menjünk el. Igaz? Tehát ez felnőtt...
2: Hát igen, ez gyönyörű lenne, ha ez így lenne. Ez egy nagyon szép záró mondat. Igen, nagyon örülnék, ha ezt úgy mindenki magáével tenni ezt a gondolatot. Igen, ez egy nagyon szép gondolat lenne. Igen.
1: Doktornő, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátott minket jó tanácsokkal. Milyen napja lesz a mai napon? Hol rendel?
2: Budapesten rendelek, majd szombaton fogok lent rendelni a Balatonnál. Szerintem nekem mindig jó napjaim vannak, én szeretem a munkámat, úgyhogy megoldom a problémákat.
1: És szeret nekünk jó tanácsokat adni, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Viszonthallásra!
2: Köszönöm, viszonthallásra!
1: Dr. Czakó Anna Máriát hallottátok, fogorvosnőt, aki tehát a Budapest mellett a Balaton felvidéken is szokott fogászati rendeléseket tartani. Éppen ezért van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy melyek a leggyakoribb problémák, amikor fogorvoshoz fordulunk, a nyaralás kellős közepette, reméljük, hogy tudtunk segíteni, mindenki vigyázzon magára ezen a nyáron is. Folytatjuk hamarosan, 8 óra Gabi hozza a híreket, és közben megérkeztek következő vendégeim, a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar Kínában járt, és élménybeszámolóval érkeznek a Fúvós Zenekar képviselői, 8 után velük folytatjuk.
0: Induljatok el velünk! Élesztő a Paks FM-en!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtüzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal új alkalmazása az e-áfa túl, valamint a használatát bemutató felhasználói kézikönyv, tájékoztatta szerkesztőségünket az adóhatóság. Közleményükben azt írják, a program megkönnyíti az Excel sablonban előkészített e-áfa adatok feldolgozását, ellenőrzését, az XML állományok előállítását és az e-áfa M2M export fájlok elkészítését. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján. Hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az Őcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Ibolya rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
4: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, kétszer 17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig, úgy néz ki, hogy minden jó.
3: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz-e korrekciós műtétre.
4: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. De az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk, ahogy ígértem, jó kis zenék után zenés témával. A Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekar Egyesület Kínában vendégeskedett, ott képviselték Magyarországot, illetve Tolna városát, ebből az alkalomból érkeztek hozzám vendégek élménybeszámolóra. Rácz Tibor, a zenekar titkára, jó reggelt, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: És itt van velünk a karnagya is a zenekarnak, Tari Gergely, jó reggelt!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Te fafúvós tanár is vagy, a Band of Streetsnek a szaxofonosa.
3: Így van.
1: Ezt azért tisztázzuk. Csak szeretném emlékeztetni a hallgatókat, hogy a Band of Streets az a formáció, amely a Paksi Városnapján szokta felvezetni a sort, igaz?
3: Igen, igen, igen, mindig szoktunk elölmenni.
1: Igen, és hát ilyen popslágereket fúvós szekcióra
3: igen,
1: hozzá.
3: Igen, ez volt az alapkoncepció, hogy retros lágereket játszunk ilyen rezes bandával.
1: Csak hogy innen be tudjanak téged azonosítani igen, a hallgatók, és hát azért azt jegyezzük meg, hogy te vagy a karnagya a zenekarnak, de Tibor, te is ütsz a zenekarban, annak ellenére, hogy ifjúsági zenekarról van szó?
4: Igen, annak ellenére, mert ez egy elég vegyes korosztályú zenekar, tehát a az ifjúsági azonnan van, hogy a Fusz János Zeneiskola volt és jelenlegi tanulóiból, illetve akik már végeztek, elmentek tovább tanulni, egyetemre dolgoznak. Elég vegyes felvágott így a zenekar összetétele korosztályban.
1: Hát mindenekelőtt gratulálunk ehhez a kínai úthoz.
3: Köszönjük.
4: Köszönjük
1: hát szépen. Még a hatás alatt vagytok egyébként, Gergő?
3: Hát én még fel sem fogtam, hogy ott voltunk, tehát hogy egy akkora élmény volt ez a zenekarnak, hogy elképesztő. Tehát hogy nagyon sűrű volt a program, tehát persze pontosan be volt osztva minden, hogy éppen hova kell mennünk, mit csinálunk, és tehát nagyon nehéz még feldolgozni, de biztos, hogy örök élmény marad az egész zenekarnak.
1: Ráadásul, aki a zenekart nem ismerné, majd mindjárt behatóbban átbeszéljük, általános és középiskolás korosztályú gyerekeket vittetek ki, tehát óriási élmény lehetett igen, a számukra, Tibor.
4: Hát tényleg a meglepő volt az, amikor egy alfa vagy egy Z-generációs társaság a kínai nagyfalon állunk, és tök csöndben vannak, és azt mondják, hogy úristen, itt vagyunk, tehát hogy ez szerintem is, tehát ez életre szóló élmény volt akár nekünk, de hát nekik is, mert ez a visszajelzés tőlük.
1: Pedig a sok órás repülőút is emlékeztethette volna rá. A földgömb másik oldalán vannak lényegében.
3: Hát igen, el kellett mennünk ugye busszal Bécsbe, onnan repültünk Pekingbe, közvetlen járattal, de hát egy olyan 9 és fél, majdnem 10 óra volt. Meg hát plusz a becsekkolás, azért egy zenekarnak a check-inje, az egy kicsit macerásabb, mint egy sima turistának, úgyhogy ott azért eltöltöttünk egy 3-4 órát.
1: Uh-huh. Aki nem ismerné, a Tolnai Ifjúsági Fúvós Zenekart fogunk erről beszélni. Azt, hogy hogyan jött a meghívás Pekingbe, az egy külön sztori, viszont akkor tisztázzuk, mennyien voltatok kint, és akkor milyen korosztályú fiatalokkal?
3: Tehát 56-an utaztunk összesen, és hát a korosztály az a 11 évestől, hát a Tibiig talán, aki örök fiatal.
1: Így van, és ami pedig a pekingi tartózkodást illeti, Tibor, aranyminősítést kaptatok. Hányszor kellett fújni? Hány fellépésetek volt?
4: Hát hivatalosan 3 föllépésünk volt. Volt az egyik a versenyprogram, amikor magát a versenyen fújtunk. Volt egy zenei cserekoncert, ami abból állt, hogy kint egy kínai iskolába, egy kampuszba, a kampusznak a zenekarával közösen volt egy fellépésünk, és a legutolsó az pedig magán a gála koncerten, amin a gála koncerten mi zártuk a műsort, tehát mi voltunk az utolsó fellépők.
1: Ez egy nemzetközi zenei fesztivál volt tulajdonképpen. Hány ország képviseltette magát?
3: Hát, ha jól emlékszem, akkor 5 vagy 6 ország volt. Csehországi zenekarok voltak, Erdélybe jöttek még Csíkszentsimonból egy zenekar, úgyhogy magyar szó is volt rajtunk kívül még Pekingbe. Tudtunk velük beszélgetni, egy szálláson voltunk, meg hát én nagyon régóta ismerem az ő karmesterüket. Úgyhogy jó volt, hogy tudtunk találkozni, éppen azt beszéltük, hogy ilyen messze kell utazni, hogy összefussunk. De voltak még máson is kínai zenekarok is, tehát hogy azért elég...
1: Épp akartam mondani, hogy csak nem Pekingben szerveztek meg európaiaknak, de kimondottan ifjúsági fúvószenekarok voltak. Ezeknek az ifjúsági fúvószenekaroknak egyébként nagyjából egy műfajú volt a repertoárja, ha kérdezhetem így, Tibor?
4: Nem, szerintem nagyon különböző volt, tehát mindenki próbálta a saját országát, vagy saját nemzetét megmutatni, ez abból volt, abból leginkább szerintem lekövethető volt, hogy mindenki próbált a saját országához kapcsolódó indulót játszani például, vagy ahhoz a olyan művet játszani, mint például mi is a versenyprogramunkat, az egy magyar zeneszerzőnek a művét játszottuk el, azt adtuk elő, és ezzel is bemutatni azt, hogy a magyar, próbáltuk a magyar kultúrát bemutatni.
3: Meg tulajdonképpen ez ott a versenynek a feltétele is, hogy mindenki a saját hazájából, tehát egy hazai zeneszerző művét adja elő.
1: Uh-huh. És akkor hogy tetszett a kínai közönségnek, illetve egyáltalán milyen közönség előtt fújtatok?
3: Hát volt egy, ha jól emlékszem, 6 tagú zsűri, aki értékelte a produkciókat, és hát a gála koncerten is tulajdonképpen teltházas koncert volt.
1: Tehát kínai közönségnek
3: egyszerűen.
1: Na és hogy fogadták a magyarok által hozott repertoárt? Hogy gondoljátok?
3: Szerintem nagyon tetszett nekik egyébként. Uh-huh. Próbáltam olyat összeválogatni, egyébként a Sárvári József darabot játszottunk, a Völgy lovagjai ez a címe, ami egy kicsit ilyen modernebb fúvószenekari darab, tehát nem ez a mint a köztudatban ugye ez az induló, meg a nem tudom micsoda, tehát ez egy kifejezetten Symphonic Bandre írt darab, viszont vannak benne népzenei elemek, úgyhogy nagyon érdekes volt, és szerintem tök jól fogadták.
1: Uh-huh. Na, a pekingi élményekről, meg a kínai nagyfalról is fogunk még beszélgetni, hiszen a borítóképeteket is lecseréltétek,
3: abszolút.
1: Azt hiszem a Facebookon, és annyira jól sikerült az a csoportkép, hogy pont ott a kínai nagyfal van a háttérben, egyébként ezt mi is megosztottuk a Facebook oldalunkon, de akkor tisztázzuk, hogy kapott a tolnai ifjúsági fúvószenekar lehetőséget vagy meghívást Pekingbe?
3: Hát akkor mondom a hivatalos történetet. Ez úgy volt, hogy én éppen elmentem kutyakaját venni a kiskutyámnak, és hát jött egy e-mail, hogy szeretettel várnak minket Pekingbe. Én először azt hittem, hogy ez valami átverés, tehát hogy egy ilyen spam, és 12-szer átolvastam, hogy ez valóban így van-e, és elkezdtük ugye felvenni a kapcsolatot az ottani szervezőkkel, és hát kiderült, hogy ez tényleg komoly, úgyhogy akkor azonnal gyorsan elkezdtünk szervezkedni, hogy összejöjjön ez az utazás.
1: Oké, tehát nem az a hivatalos verzió, hogy egyszerűen kaptunk egy meghívást, hanem beégett a kutyakaja vásárlás.
3: Én azóta gyakrabban járok, hát ha lesz meg ilyesmi.
1: Legközelebb hova szeretnétek, hogy hova legyen meghívás?
3: Malajziát néztük éppen.
4: Igen.
3: Hogy ez jó lenne.
4: Malajzia és Brazília, ez a kettő.
3: Igen, most egyébként jövő héten lesz Rio de Janeiroban van a Vosby, ez a fúvószenekari világszervezetnek, ott lesz egy konferenciája, azt néztük. Hát most oda valószínűleg nem fogunk már kimenni, de reméljük, hogy valami hasonlóban azért lesz majd részünk a jövőben.
1: Jó, hát eddig is nagyon sok mindenben volt része a fúvószenekarral. Erről is fogunk beszélni, vagy fúvószenekarnak, de visszatérve még Tibi csak arra, hogy hogy Gergő megkapta ezt az e-mailt, na de utána azért általános és középiskolai korosztályú gyerekek szüleivel közölni, vagy a gyerekekkel, a gyerekek ezúttal nem Debrecenbe megyünk fújni, hanem Pekingbe. Tehát hogy fogadták ezt a szülők?
4: Ezt szerintem a Gergőt kérdezzük, mert nálunk a zenekarban én szerintem hallgatólagosan, meg egyébként is elég jó föl van osztva, hogy ki mit csinál, tehát a ketten vagyunk, akik ezt az egész koordinálják, és ez a Gergő.
1: Kar nagy rész.
4: Ezt a Gergő.
1: Akkor modell, hogy a titkár mit szólt hozzá.
4: Én ledöbbentem, és mint utólag kiderült, tehát a kinti szervezet, aki szervezte ezt az egészet, ők folyamatosan monitorozzák a nemzetközi zenei életet, és az alapján, az elmúlt 10 év alapján, ahova mi eljutottunk, az alapján találtak ránk, tehát, hogy nagyon-nagyon figyelik ezeket a zenekarokat, hogy ki mit csinált, hol csinált, tehát az eddigi munkásságunk, nem tudok szebben mondani, eddigi eredményeink miatt találtak meg minket, és vették föl velünk a kapcsolatot.
1: Uh-huh. No, Gergő, akkor visszatérve, a szülők mit szóltak? Tehát inkább azt mondták, hogy én ilyen messzire el nem engedem a gyereket, vagy azt mondták, hogy hát ez a világ legnagyobb dolga?
3: Nagyon vegyes volt egyébként a reakció a szülők részéről. Volt olyan anyuka, aki azt mondta, hogy de úristen, akkor el fog tűnni, hát mondom, egyszer fölraktuk a repülőre, ott nem lesz benzinkút, ahol megállunk, tehát odáig el tudunk jutni, akkor ott már nem lesz gond, de azért talán azt tudom mondani, hogy a legtöbben nagyon örültek, és ők is érzik, hogy ez egy olyan lehetőség volt a gyereknek, hogy valószínűleg soha többet nem lesz ilyen.
1: Mi az, amit a zenélés mellett Pekingben élményként meg tudtatok osztani a fiatalokkal, illetve ugye megbeszéltük, hogy Tiborig mindenféle korosztály is van a fúvószenekarban, tehát tudtatok-e kirándulni, nagy falat, azt megnéztétek, meséljetek.
4: Nagyon konkrét program volt szervezve, tehát kicsit kicsit lazább is lehetett volna véleményünk szerint így utólag a program, viszont abban meg nekik volt igazuk, hogyha már elutazunk 8000 kilométert, akkor tényleg amit lehet, akkor belesűríteni ezekbe, hogy élményeket kapjunk. Itt akár attól elkezdve, hogy teaszeánszon, kínai teaszeánszon, akrobatasón vettünk részt, meglátogattunk Sejem gyárat, Jáde gyárat, és azok a közös dolgok, amik esetleg mellette még voltak, tehát azok a nagyon fontos kínai, pekingi látnivalók, amikben részesültünk, de akár leegyszerűsítve az, hogy a maga az étkezés, tehát amik az étkezéseken, amikkel részt vettünk, tehát hogy a tradicionális kínai konyha tényleg felvonult teljes egészében, tehát hatalmas élmény volt ez így.
1: Tehát a kínaiak azért jól megszervezték a vendéglátóitok, jól megszervezték. Igaz az, hogy a kínai étel más Kínában, mint itt Magyarországon, vagy Európában?
3: Igen, szerintem igen.
1: Uh-huh. Tehát hiába mondjuk.
3: Sokkal finomabb.
1: De ez olyan érdekes, mert ugye itt is a kínai éttermeket sokszor kínaiak üzemeltetik, igen. És állítólag kintről hozatják az alapanyagot, és valahogy mégis. De sokkal finomabb.
4: Európaira van szerintem, itt csinálva Magyarországon, illetve itt Európában, és ott meg az ő szájuk íze szerint van csinálva. Uh-huh. Finomabb.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Mi volt a gyerekeknek, vagy a fiataloknak elsősorban a legnagyobb élmény szerintetek?
3: Hát talán a fő látványosságok szerintem. Tehát a tiltott város, a mennyek templomát megnéztük, ugye az Pekingnek az egyik jelképe, és hát a kínai nagyfal. Talán amik ilyen komolyabb.
4: És ezekből, azokban a programokban, amiket szerveztek, ott pedig az, amikor kivittek minket a kampuszra, és ott a kinti kampuszon töltöttünk egy délután, és ott voltak olyan ilyen lehetőségek, hogy elosztották csoportokra a zenekart, és ki kínai kaligráfiát, ki kínai verset tanult, ki kínai éneket tanult, ki kínai táncot tanult, tehát ez volt utána a visszajelzés részükről, hogy ez mekkora óriási élmény volt, illetve szerintem még az akrobata show, ami hát nem tudok, nincs szó, amit el tudnánk mondani, hogy mekkora döbbenet volt számunkra, tehát hogy milyen színvonalú volt. Ott is a gyerekekre látszott, hogy hát le vannak döbbenve ők is.
1: Akrobata show, mint egy cirkuszba elvettek
3: benneteket? Egy színházi előadásra elmentünk, és ott a mindenféle ugrabugrálásoktól elkezdve a motoros bemutatóig, tehát hogy a műsornak a vége talán az volt a csúcs produkció. Egy ilyen fém gömbbe gyakorlatilag beküldtek 6 motorost, akik úgy motoroztak egymás mellett, hogy a két kerék összeért
4: körülbelül.
3: Tehát, hogy elképesztő sebessége föl lehet, még nézni is rossz volt.
1: És ezek a programok mind ingyenesek voltak a csapat számára? Tehát ez a program része volt, hogy elvittek benneteket?
3: Hát be kellett fizetnünk egy alapcsomagot, egy bizonyos összeget, de abszolút megérte. Tehát, hogyha csak egy programra kellett volna befizetnünk, akkor is bőven megérte volna ez az összeg.
1: Egyébként ezek a kínai akrobaták, hogy mondtátok, hogy elképesztő látvány volt az egész előadás, lehet, hogy tipikus azok a akrobaták, akiket ugye szokták mondani, hogy Kínában már ilyen másfél éves kortól elkezdik őket tréningezni, na jó, lehet, hogy csak 4, és egyszerűen nagyon, nagyon korán kezdik, és tényleg nagyon szigorúan ráállnak erre. Az anyagiak is érdekesek, mert azért, ha egy Tolna, mekkora város Tolna? Hány ezer? 10 000 fős.
4: Maximum 10 000.
1: Magyar kisvárosból úgymond meghívást kap egy ifjúsági fúvós zenekar Pekingbe, Kínába. Azért, hát nem tudom, hogy mi volt abban a meghívóban, Gergő, oda volt-e írva, hogy és átutalunk ennyi és ennyi dollárt számotokra, hogy el tudjatok jönni. Hát több mint 50 főt vittetek ki. Hogyan oldottátok meg? Szponzorok is segítettek benneteket,
3: igen,
1: úgy
3: igen.
1: Tudom.
3: De ezt a Tibinek átadom a szót, mert ez az ő feladat.
4: Igen. Próbáltuk, tehát az eddigi, az előző, elmúlt 10 évből, amit tudtunk, ugye elég jó gazdálkodtunk, tehát volt egy bizonyos alapunk. Az volt a cél, hogy minél kevesebb bekerüljön per fő, tehát minél kevesebb önrészt kelljen befizetni a zenekar tagjainak, és akkor hát elindult egy elég kemény szponzorációs keresés, sajnos a választások miatt ez pont rossz időszakban volt, tehát nagyon-nagyon nehéz volt bárki ezzel jutni, tehát eléggé sok lepatintó levelet is kaptunk nagyon-nagyon hamar, de hál' Istennek azért megtaláltuk azokat a pontokat, amik alapján nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon sokan segítettek. Ez akár a egyéni támogatók, a szülők, kisebb cégek, Tolnai önkormányzat, illetve voltak tényleg nagy támogatónk, ezt külön szeretnénk kiemelni, a Tolnatej ZRT, a Vajda Papír Kft., az Eve Power Hungary Kft., a Tamási Hús Kft., a Tark Kft. És a Samsonite Hungary Kft.-nek a segítségét, akik nélkül közel se jött volna ez így össze, tehát sokkal-sokkal nagyobb önrészt kellett volna berakni mindenkinek. Úgyhogy végülis tényleg nagyon-nagyon ügyesen és sikerült, és összehoztuk, és így nagyon-nagyon kellemes élményben volt részünk.
1: A szülőknek is be kellett szállni? Tehát muszáj volt valamennyit beletenni?
3: Igen, bele kellett rakni a szülőknek is valamennyit, de ha azt nézzük, hogyha mondjuk az ember egyénileg akarna elmenni Pekingbe, akkor ahhoz képest töredéke volt szerintem az összeg.
1: Igen, és hát láttam talán, nem tudom, az oldalatokon, vagy máshol megosztott a pekingi siker kapcsán poszt alatt olyan kommenteket is, hogy mondjuk szülők írták azt, hogy annyira hálásak, hogy a gyermeknek egy ilyen élményt biztosítottatok tulajdonképpen, illetve a fúvószenekar. Biztos vagyok benne, hogy nagy dolog. Egyébként pedig ugye aranyminősítést kaptatok Pekingben, de azért azt tegyük hozzá, és mondjuk már el azok számára, akik nem ismernék a tolnai ifjúsági fúvószenekart, hogy hivatalosan maga az egyesület 2013 óta működik, de azért jóval régebbre mutat a Igen. zenekar, illetve hát tulajdonképpen a Tolnai Fusz János Zeneiskolában tanulókból kerülnek ki a zenekari tagok.
3: Igen, igen. Hát most tulajdonképpen két zenekar működik párhuzamosan, van egy utánpótlás zenekar, akik most már ilyen körülbelül 20 fővel működnek, hát ők teljes mértékben zeneiskolai tanulók, és hát bízom benne, hogy egy pár év múlva majd ők is be tudnak kerülni a nagy zenekarba, illetve hát az egyesület az azért jött létre, hogy az ilyen utazásokat és az egyéb fellépéseket, vagy hangszervásárlásokat, mindent ugye mi magunknak tudjunk megteremteni.
1: Igen, ugye már 2009-ben egyébként kiemelt aranyminősítést szerzett a csapat, a Fúvószenekarok Közép-Európai Szövetsége Igen. adományozta ezt az aranyminősítést 2013-ban az első Balatonföldvári regionális fúvószenekari versenyen. Első díjasok lettetek, a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar, és hát volt azért több kiemelt olyan projekt és fellépés, ahol részt vettetek, csak azok számára, akik nem ismerik a zenekart, mi az, amit kiemelnétek az elmúlt
3: Hát szerintem években? A külföldi fellépések nagyon fontosak, tehát voltunk Prágában 2018-ban, ott egy kiemelt aranyminősítést és kategória győzelmet hoztunk haza, ami szerintem egy olyan mérföldkő volt a zenekar életében, ami így beindította ezt az úgymond nemzetközi karriert, most nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de hogy szerintem ott úgy elindult valami. Aztán később voltunk Valenciában, ami a valenciai verseny, az gyakorlatilag a világ egyik legrangosabb versenye, szintén meghívásos, bár ez most nem a kutyakaja miatt jött be, hanem oda jelentkeztünk. Itt megkérdeztük, hogy lehet ide bekerülni, mert semmilyen felhívást nem láttunk, hogy és akkor mondták, hogy hát ez meghívásos. És akkor így mi megkérdeztük, hogy de hát, hogy ez hogy, meg minden, és küldtünk felvételeket, kértek tőlünk videófelvételeket, és akkor az alapján tulajdonképpen beválogattak minket. Ez volt még egy nagyon fontos, illetve tavaly voltunk Horvátországban, Omisájban, ott pedig hát összetettben második helyezést kaptunk, ami tehát a négy kategóriából szerintem egy elég jó eredmény, és megkaptuk a legjobb kötelező darab járó díjat, egy külön díjat, illetve évek óta együtt dolgozunk egy spanyol zeneszerzővel, Andrés Álvarezzel, aki egyébként Valenciában látott minket, és utána megkeresett engem, hogy szeretne velünk közösen dolgozni. Mert hogy neki is jó, hogyha így azért Közép-Kelet-Európában játsszák a darabjait, meg nekünk is jó, mert van egy spanyol házi zeneszerzőnk. És az ő darabját játszottuk ott a versenyen, és ezt az idei versenyre beválogatták a top kategóriának, a kötelező darabjának. Szóval ez is egy nagyon jó elismerés volt neki is, illetve nekünk is, hogy így alakult. És akkor hát talán ezekből a külföldi dolgokból jött ez a Peking valójában, hogy itt nézték, hogy mi már ilyen helyekkel játszottunk.
1: Spanyol házi zeneszerző, óriási. Egyébként nagyon-nagyon meghatározó és fontos, hogy milyen arculatot mutat a Tolnai Fúvószenekar a repertoárt illetően, és tudom, hogy ez a kar nagy dolga, de a titkát hadd kérdezzem, Tibor, tehát te hogy látod kívülről, hogy fontos és meghatározza akár a fellépéseket, a meghívások gyakoriságát, hogy milyen repertoárt és milyen stílusú fúvós darabokat hoztok?
4: Szerintem nagyon fontos, igazából onnan indulok, hogy a zenekar tagjai számára mennyire fontos, tehát hogy tud azonosulni azzal, tehát hogyha most a Gergő akarna kicsit szivatni minket, akkor játszhatna olyan darabot, amihez senkinek nincs kedve, de annak hosszú távon nem lenne sok értelme, tehát ő is próbál azért megtalálni a balanszot, az, hogy meglegyen a kihívás, tehát a minőségi kihívás a zenekar számára, ugyanakkor tudjon vele azonosulni, tehát szeresse vagy tetszen neki az a darab.
3: És akkor van, a közönségnek.
4: Hát a közönségnek az lett volna a következő, tehát a következő szint, hogy a közönség számára is elfogadható legyen, tehát az, hogy egy ilyen tolnai 10 000 fős városba 5-600 ember eljön a koncertünkre, szerintem az egy óriás, az a nagy dolog, én azt gondolom.
1: Igen. Mennyi fúvost foglalkoztattok? Mennyi gyermekkel, fiatallal foglalkoztok?
3: Hát a nagy zenekar létszáma az most körülbelül ilyen 50 fő, és a kis zenekar pedig 20.
1: És hogyha be kell határolni, még mindig a műfajnál tartok, akkor melyik az a darab, vagy melyik az a műfaj, amit a legjobban szerettek játszani, vagy már a tolnaiak is tudják, hogy ezt a darabot, ha eljátszátok, akkor mindenki oda van érte.
3: Hát nekünk igazából minden koncert más repertoárral jön létre. Tehát én nagyon figyelek arra, hogy ne legyen az, hogy 10 évig ugyanazt a számot játsszuk, mert az a zenekarnak se jó, a közönség is unja már, hanem én szeretem tematikusan felépíteni a koncerteket. Minden koncertnek van egy íve, amire felfűzök darabokat, egy történetet próbálunk elmesélni. Tehát például a legutóbbi koncertünk, ami télen volt adventkor, Az egy olyan tematika volt, hogy az ősztől eljutottunk a karácsonyig, és akkor szépen voltak olyan darabok, például egy Erik Vitekre darab, az Október, ugye adja a címe, hogy nyilván ez egy őszi darab, aztán onnan eljutottunk egészen a reszkesetek betörőkig, tehát hogy így minden koncertnek van valami íve. Uh-huh.

0: de fúvószenekarokat és brassbandeket szoktunk meghívni, úgyhogy ez lesz még szeptember elején, ennek a pontos dátumát még majd rögzítjük az oldalon, hogy meg lehet találni, illetve Tolnán Mezsön fogunk még játszani egy őszi térzenét, ez is egy ilyen hagyományos programunk.
1: A Tolnai Ifjúsági Fúvószenekarról van szó, tehát amely formáció július 13-a és 18-a között Kínában képviselte Magyarországot Pekingben, és segítsetek kiejteni a fesztiválnak a nevét, Beijing?
0: Beijing szerint.
1: Beijing.
0: Hát ez a Pekingnek, ugye?
1: Igen, igen. Hivatalos. Tehát a Beijing International Wine Music Carnival nemzetközi fúvószenei fesztiválra kapott meghívást egy egyszerű kutyakaja vásárlás közben. Ezt megegyeztük. Na, és akkor várjatok, kezdtük ezzel egyébként, hogy a célok. Kinéztétek Malajziát.
0: Igen. Hát most gyorsan, ugye ilyenkor az emberben még benne van a lendület, és keresi a következő lehetőségeket. Volt egyébként egy meghívásunk még nem is olyan régen, Barcelona mellett Tossa del Mar városába kaptunk meghívást egy fesztiválra. Hát most idén ez sajnos nem jött össze, mert az anyagiak úgy álltak, hogy a Pekingre gyakorlatilag majdnem minden pénzünk elment, de hát tartjuk a kapcsolatot velük, és hát szeretnék majd oda is egyszer eljutni.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Különösképpen, hogy ugye Gergő, neked Pécsről kellett érkezned.
0: Nem probléma,
1: ehhez
0: már
1: a beszélget.
0: Csukott szemmel is.
1: Igen. Hát mióta jársz Tolnára tanítani?
0: Hát közel 20 éve járok most már ide.
1: Közel 20 éve. Te pedig, Tibor, úgy tudom, Siklósról származol, de már Tolnán élsz.
2: Igen.
1: És igazgatjátok a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekart, és a pekingi útról beszéltünk. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és további nagyon sok sikert kívánok.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Tari Gergely karnagy, fa fúvós tanár, nem mellesleg a Band of Streets pécsi zenekar szakszofonosa, és Rácz Tibor, a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar titkára voltak a vendégeim.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 38 perckor egy újabb interjúval folytatjuk, illetve egészen pontosan egy dal premierrel, ugyanis vadonatúj zeneszámmal jelentkezik a Bodri zenekar, és itt van velem a vonal túlsó végén, a Messenger vonal túlsó végén Bodri Koma, a zenekar vezetője. Jó reggelt, szia!
2: Sziasztok, jó reggel, szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is természetesen.
1: Igen, beharangoztunk már téged, hogy érkezel, és hát majdnem elszégyeltem magam, hogy nem Bodri Komaként harangoztunk be, de hát akkor ennél maradunk.
2: Ennyi, ezt használom igazság szerint.
1: Igen, ezt használod igazság szerint. Most Budapesten tartózkodsz, de nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, mert hogy új dal született, és ezt fogjuk bemutatni a következőkben. Miközben azért szeretném a hallgatóknak elmondani, hogy a Bodri zenekarról van szó, amely a Bodri és a Miska Kancsó néven rengetegszer szerepelt az elmúlt, hát nem tudom, 10 évben vagy 15 évben, hát, például a Sláger TV-n?
2: Ezt elfelejtettem megnézni pontosan, én egy ilyen 8-10-re satszolom, és a Sláger TV-n igen, az első pillanattól kezdve velük állunk kapcsolatban, nagyon sok lehetőséget kaptunk tőlük. Ugye mi elkezdtünk ilyen saját kis kezdetleges módunkon csinálni néhány lakodalmas nótának a feldolgozását, és akkor kapcsolatba kerültünk a Sláger TV-vel, és ők azt mondták, hogy teret biztosítanak ennek, amit nagyon köszönünk, és akkor onnantól kezdve, mondom, kb. 8-10 éve ők sugározzák a klipjeinket, és velük dolgozunk együtt.
1: Igen, hát aki szereti a lakodalmast, illetve akár egy-egy buli kapcsán szívesen hallgat ilyen zenét, vagy a Sláger TV-t figyelemmel kíséri, vagy annak YouTube csatornáját, nagyon jól ismer benneteket, és Bodri Komát is, ebben biztos vagyok. Hát hallod, pont megnéztem, hogy a személy szerint az én kedvencem tőletek, az Ébresztő című dal, amely 7 évvel ezelőtt került fel a Sláger TV-nek a YouTube csatornájára, hallod, majdnem 1 millió megtekintésnél jár.
2: Hát ez nekem is, vagyis mondjam, hogy megdöbbentő, de hála jó Istennek tetszik az embereknek, és nagyon sok fiatal hallgatja egyébként, tehát írtak nekünk is rengeteg üzenetet, hogy ebben a táborban is azzal ébresztették őket, a másikban is, szóval, hogy van ennek egy ilyen vonzat, és nagyon örülünk neki.
1: Milyen jó ötlet, táborokban az ébresztő élesztőként, egyébként a Pálkata Péter remixről van szó, ezt csak úgy hozzáteszem, mert igen, ugye a formációtok, ugye hát többek között mondjuk kiváló magyar népdalokat vagy nótákat dolgoztok fel, de hát vannak saját dalok is.
2: Persze, azzal indult az egész, hogy voltunk Lagzikban, ugye, elsősorban az egymáséjén, mert ez egy 8-10 fős, nagyon régi baráti társaság, mindannyian zenészek vagyunk Szolnokon, és innen indult, és akkor az egyik Lagziában ezek a nóták voltak, a másikban azok, és nagyon szerettük ezeket a régió magyar nótákat, és feltűnt ugye, hogy mi szkát is játszottunk meg regit, hogy a lüktetésük az nagyon hasonlít a szká zenéhez, amit mi csináltunk, és akkor gondoltuk, hogy össze kéne keverni a kettőt, tehát mondjuk a utcára nyílik a kocsma ajtót, megcsinálni élő hangszerekkel, de nem szintetizátorral, hanem gitárral, basszussal, dobbal, és kicsit ska stílusban, kicsit pörgősebben, innen indult az egész Bodri.
1: Uh-huh. Igen, ez annyira érdekes például, hogy a Facebook oldalatokon is, amit egyébként kedves hallgatóinknak mondom, hogy úgy találnak meg, hogy Bodri kötőjel presszórok, ska, lakodalmas, stb. Felsoroljátok a műfajokat, de tényleg egyébként nem
2: abszolút
1: tudom. Pont akartam kérdezni, hogy a ska-tól, vagy hát a regitől akár hogyan lehet eljutni a lakodalmasig, de értem, amit mond, az a lüktetés.
2: Így van, tehát a ska-zenének ott is van ugye felütésre jönne zongora, gitár, stb. Ugyanúgy, mint nálunk a lakodalmas nótákban, tehát az alaplüktetése az majdnem teljesen ugyanaz.
1: Igen, ugye a ska, csak a hallgatóinknak mondom, ugye inkább a jamaikai zenének az egyik formája, persze, de hát a jazz, a blues hangzás, tehát annyi minden jellemző rá, és akkor így eljutunk ide. Ami pedig a lakodalmast illeti, említetted az előbb, hogy sok fiatal is szereti. Hogy látod, mi a helyzet manapság Magyarországon? Hogy viszonyulunk a lakodalmas zenéhez? Még mindig az egyik legbulisabb, és nem múlik el az idő felette?
2: Én azt gondolom, hogy egy magyar embernek ez a vérében van. Tehát ugye hát így nőttünk fel, hallgattuk már nagyszüleinktől is, tanultunk nótákat, voltunk egy csomó helyen, nem tudom, ez hozzátartozik, ez egy hagyományos magyar zene lett tulajdonképpen. Aztán nyilván itt is vannak hullámvölgyek, van, amikor nagyon felfut, és szinte már divatos lesz, és akkor volt ugye ilyen időszak nem olyan régen, hát jobb, nem olyan régen, hát az is már szerintem lehet, hogy 10 éve, de ugye akkor is egy kicsit át is alakult, tehát nem a hagyományos lakodalmas zene volt, hanem ezt, amit inkább mulatósnak nevezték, hogy sokkal több szintetizátor volt benne, gyorsabb volt, kicsit más volt azért a hangzás, is kicsit, mint a hagyományos lakodalmas zenének, de az alapja az ugyanaz. Úgyhogy szerintem ez soha nem fog kimenni a divatba, tehát magyar ember, hogyha mulatni szeretne, bulizni szeretne, akkor ez biztos, hogy elő fog kerülni ez a zene.
1: Uh-huh. És az elmúlt években a fellépéseiteken akár, vagy akárhol is zenéltetek, azért a repertoárt mindig úgy válogattátok össze, hogy a saját dalok mellett legyenek nyilván a magyar népdalokat, nótákat feldolgozott verziók, vagy nem tudom, az van ilyenkor nagyobb súlyban?
2: Ez nagyon fontos, általában fele-fele egyébként, de azt annélkül semmiképpen nem állunk színpadra. Hát ez egy kicsit, mondom, ilyen akár hagyományozásnak is felfogható részünkről. A Laci, a mostani társam, ő is rengeteg lakodalmas, régi lakodalmas zenét tud, meg katonanótákat például, ugye hát azokat is meghangszerelték ilyenben, és ezeket mindenképpen szeretnénk eljátszani, és ebből ugye az a jó, hogy egy bódri buli idősebb korosztálynak is tud működni, mondjuk emiatt, mert például vagy tudom én, olyan az idő, akkor lehet, hogy nem táncolt mindenki a színpad előtt, de leülnek szépen az árnyékba, vagy főzés közben, és éneklik velünk a dalokat, tehát ez már önmagában tud működni, mert hát ugye a gyerekeknek is szoktunk, gyerekdalokat is szoktunk feldolgozni, meg ott vannak a sajátok, és akkor ezt a hármat vegyítjük. Uh-huh.
1: A lakodalmas műfajban egyébként szerintem az az érdekes, hogy nagyon sok formáció úgy adja elő, főleg, hogyha egy jó kis vidám, általában se füle, se farka videóklip is van hozzá, hogy egyszerűen nézem, hallgatom, és nem tudom eldönteni, hogy tulajdonképpen a népzene vagy nóta paródiáját látom, és egyfajta szarkazmus az egész, ki akarjátok figurázni a magyar nótát, vagy tényleg ez az abszolút magyar nóta iránti szeretet.
2: Hát nálunk biztos, hogy az, tehát mi ebből soha nem csináltunk úgymond úgy viccet, mert egyébként vannak tréfás magyar nóták, meg népdalok, de azért azt mindig igyekeztünk úgy hozzá, tehát tisztelettel hozzányúlni, és ez biztos vagyok benne, hogy sikerült, tehát olyat tuti nem csináltunk, hogy vállalhatatlan lenne, mert ugye ez tiszteletlenség lenne műfajjal szemben, holott pont arról szól az egész, hogy ezt tényleg szeretjük, és nem akarjuk semmiképpen kigúnyolni, úgyhogy mi erre nagyon próbáltuk mindig figyelni.
1: Uh-huh. Na, figyelj, akkor hallgassuk meg a vadonatúj dalt, amely azt hiszem 2 hete jött ki, és hát dalpremiér következik, mert hogy itt nálunk először mutatjuk be a Bodri Zenekar Szabadságra Menten című dalát, ez kimondottan így a nyári időszakra?
2: Én nem tudom, így alakult, ez nem volt tudatos, egyébként egy hónapja még azt sem gondoltuk, tehát nem létezett ez a nóta, úgy jött, hogy hirtelen csinálnunk kellett egyet, és akkor ez így jött össze, aztán rájöttünk, hogy milyen jó, hogy nyáron csináltuk, de ez nem volt tudatos, illetve hát az fontos még, hogy ez például megint csak egy ilyen másfajta stílus, tehát nem lakodalmas, nem is ska, hanem ez meg egy ilyen kis, én nem is tudom micsoda, hogy hallgattam ezt, valami szinti popszerű sztori, de nálunk azért, mint a 3-4 dalonta felbukkan egy-egy egész más sztori, hát ez is olyan hangszerelésileg és stílusilag.
1: Igen, és hogyha egy kicsit a dalt magyarázni kell, akkor engedd meg, hogy még annyi magyarázatot hozzáfűzzek, hogy ha elkezdik kedves hallgatóink hallgatni az pár perc múlva, vagy egy percen belül a dalt, akkor ne ijedjenek meg, nem az van, hogy felgyorsult a CD lejátszó.
2: Ja.
1: Mint az Alvin és a Mókusok csapata kezdeni a dalt, de utána letisztul a kép.
2: Igen. Én ezt még a scooterben szerettem, meg ezt a fajta, ugye, meg ebbe a happy hardcore zenébe, vagy a rave zenébe, amit a scooter is játszott, amit én nagyon szerettem, ott de ez gyakran előfordul, úgyhogy néha előszedjük ezt az mi egérhangnak hívjuk egyébként, tehát amikor stúdióban dolgozunk, akkor írom a hangmérnököknek, na akkor ezt most egérhanggal kéne megcsinálni, és rögtön tudja, miről van szó.
1: Na, milyen jó, hogy a scooter kapcsán a zenei hatásokra is fény derül. Olyan. Jó.
2: Nagyon jó kis zene.
1: Így van, akkor a Bodri Zenekartól következik az újdonság a Szabadságra Mentem, utána pedig Bodri Komával visszatérünk.

0: hallgatom.
1: Hát így legyen, hogy mindenki lógassa a lábát, amikor szabadságra megy. A Bodri zenekar vadonatúj dala szabadságra mentem, Bodri Koma pedig még itt van velünk a vonalban. Hát igen, ez inkább ez a szit, jól mondta, tehát ilyen szinti poppos irány, nem pedig a nekem, tőletek megszokott lakodalmas.
2: Igen, nekem jobb ilyen az jutott eszembe, kicsit más is szól, a dob is benne, ugye mi egy hangszerelési füllel is figyeljük, de ugye az a lényeg, hogy én nagyon szeretek majdnem minden stílus. Talán a countryt meg a hip-hopot nem annyira, de azon kívül szinte bármit. Uh-huh. Úgyhogy ezeket így nagyon szívesen bele is teszem. Hát most miért is ne? Úgyhogy ez most egy ilyen nóta lett, de aranyos meg jó hangulatú, én szeretem nagyon, meg a Laci is a zenésztársam.
1: Igen, és hát a videoklipet is már meg lehet nézni, majd meg is osztjuk a beszélgetés podcastje alatt, és köszönjük. Hát ugye ez saját szerzemény volt, ugye megbeszéltük, hogy magyar népdalokat és nótákat szoktatok elsősorban feldolgozni, és azért arról még beszéljünk, maradt 2-3 percünk, hogy azért ami a Bodri zenekart illeti, főleg a lakodalmas zene részét, azért nektek vannak olyan fellépéseitek is, amelyek, hogy is mondjam, szóval nem olyan hagyományosak. Hogy volt nem, ez a május esélyei történet? Akkor ott mi történt?
2: Igen, hát az történt, hogy a Csépke Laci, a társam a Bodriban, ő egyébként már nagyon régóta foglalkozik lakodalmas, meg egyéb báli zenékkel. Ugye hát ő meg tudja azt csinálni, van egy olyan szintje, meg egy olyan tudása, repertoárban, meg technikailag is, hogy akár egy szintivel egyedül szépen kiáll, és egy szén profi lakodalmas műsort le tud nyomni, mondjuk egy szüretem, vagy valahol. És akkor ő találta ki, Nagy Rédén él, Gyöngyös mellett ez, van ez a hely, hogy régen, mert nem csak ott egyébként Szolnokon is voltak, csak ott fúvózzenekat csinálta, az nem annyira buli szerintem, de például Nagy Rédén, meg egy csomó helyen voltak ilyen zenés ébresztők, hogyha a faluban vagy a településen volt éppen aznap valami, mondjuk szüreti mulatság, vagy május elsője, vagy nem tudom, vagy búcsú, akkor reggel fölpakolták a zenekart egy, hát gondolom régen nyilván még lovaskocsira és hagyományos hangszerekkel, aztán kicsit később már kisebb teherautóra, agregátorral és ugye árammal ment a dolog, és akkor szépen mentek körbe a településen és zenéltek. Nyilván ilyen hagyományos magyar nótákat, lagzis nótákat, és akkor bizonyos helyeken, ahol kijöttek az emberek a kapu elé, ott megálltak, ott egy kicsit nótáztak és kaptak cserébe némi fogyasztani valót, pogácsát, pálinkát, sört, bort, hát ez így működött, üdítőt az kevesebbet, na mindegy, és akkor a Laci kitalálta, hogy ezt meg kéne újra csinálni Nagy Rédén, és azt hiszem, hogy mert tavaly is volt egy ilyen egyébként, és meg idén voltam én másodjára, és akkor a Laci szépen fölült a szintivel, volt két hangfal, ő nyomta a dolgokat, én meg fölvittem a dobot, egy pergőt, egy lábdobot, egy lábcint, és akkor kísértem őt, és akkor így elindultunk reggel 6-kor a Szamú Málna földről, vagy honnan ez a település határában van kint, ahol ugye az asszonyok szedték a málnát, nekik zenéltünk először, és akkor mentünk végig, vagy délig legalább, és akkor szépen megálltunk olyan helyeken, kijöttek az emberek, táncoltak, volt, aki már terített asztallal várt minket, tehát kint az utcán ott volt az asztal zsíros kenyérre, hagymás, ahogy kell, szóval nagyon-nagyon klassz volt az egész, bejártuk átózzéig oda-vissza a településeket, megismerkedtem egy csomó nagyon aranyos emberrel, és nagyon szerették ezt egyébként, nagyon imádták. Ez összehozza a település, egy kis plusz hangulatot visz a dolgokba.
1: Óriási, óriási, de figyelj, egyébként reggel 6-kor már elindultatok, de a falu, tehát az adott település népe, az ott emberek tudták ezt, tehát tudták, jó, oké.
2: Hát majdnem van, aki tudta, van, aki nem. Hát aha. Ugye az első alkalommal biztos, hogy egy csomó embert meglepetésként ért, hogy mi történik itt, de aztán ugye szép lassan, ahogy teltek az évek, ugye ez volt már a harmadik, most meg gondolom, sőt, hát láttam is egyébként, hogy például minden évben sokkal többen készültek rá. Tehát az első alkalommal még mondjuk olyan 10 jöttek ki is, köszöntöttek bennünket, aztán egyre többen, és most már majdnem minden sarkon tényleg mondom, vártak is a zenét. Aztán mindenki bekiabálhatta a kedvenc nótáját, hogyha éppen ott voltunk, és akkor a Lacinak annyi dal van a fejében, hogy simán el tudta játszani, szóval tök jó volt az egész.
1: Igen, igen, de egyébként tényleg most, hogy így mondod, azért ez mennyire jellemző lehet mondjuk a lakodalmas műfajra is, hogy hát sokkal spontánabb bulik is összejönnek, főleg, hogy tényleg a magyar nóták kapcsán tudjuk énekelni ezeket a dalokat vele.
2: Ez a lényeg az egésznek, így van, hogy, hogy mi például azért mertünk belevágni, mert tehát én is szoktam énekelni, én vagyok profi énekes természetesen, na de hát annak idején ezt nem profi énekesek énekelték ezeket a dalokat, hanem a fonóban, vagy a kocsmában, vagy a lakodalomban, mindenki, akinek kedve volt hozzá, meg bátorsága. Úgyhogy így van, hát ez népzene. Pontosan.
1: Abszolút, abszolút. Van még egyébként olyan fellépésetek, amire szívesen emlékszel vissza, vagy ami valami nagyon más volt, vagy ahol a közönség tényleg úgy reagált, vagy akkora bulit csapott, hogy szinte a közönség csinálta a bulit, nem ti.
2: Igen, hát hál' Istennek nagyon jó. Hát volt, nem is tudom, az a baj, hogy a nevekkel nagyon nagy bajban vagyok, és ez most nem vicc, de úgy hívták, ez egy település rész, hogy Kukutyin, ezt halálkomolyan mondom, tehát ez létezik valahol az Alföldön, mert azért mondom, hogy elnézést kérek a hallgatóktól, nem emlékszem, szerintem ilyen Szeged, Kecskemét környéken, na mindegy, ott voltunk úgy, hogy mi voltunk az utolsó fellépő, mert a neve miatt is különleges volt a persze a helyszín, azért is emlékszem rá, és megérkeztünk ilyen 9 körül, óriási buli volt már akkor egyébként egy műfáznak az udvarán volt szerintem a színpad, egy gyönyörű kis műfáz, tök jó kis település, minden, sokan is voltak, és ott például annyira hangulatban volt már a közönség, a polgármestertől kezdve az utolsó emberig, mert egy pár száz ember biztos, hogy volt kint, hogy már a beálláskor, amikor csak elkezdtük beállítani a cuccot, a színpadra perdül szerintem 20 ember a színpadra. Tehát előtte is táncoltak, de szépen jöttek föl, és akkor nyomták ott velünk már beálláskor a bulit, mert így egymásra néztünk, mondtam, hogy itt aztán rendben lesz az egész, és hát ez ment végig. Akinek volt kedve, följött a színpadra, táncolt velünk, lent meg mindenki, vonatoztak, hát mint egy lakodalomban. Azok a legjobb bulik egyébként, amik olyanok, mint egy nagyon jó lagzi. Szerintem azok az igaziak.
1: Na most rákerestem, de tényleg ezen most megleptél. Kukutyin, kérem szépen, Szeged és Makó között van.
2: Akkor jól emlékeztem.
1: A Maros balpartján egyébként a 19. században még deszkhez tartozott, már a Ferenc szállás községbe úgymond beolvad, de létezik ilyen értelemben Kukutyin települése rész és térség, úgyhogy valóban. Jó, egy percünk maradt, egy utolsó sztorit részemről is engedj meg. Annak idején 10 éven keresztül képzeld el rádiós rócsókat szerveztünk, és egyszer megcsináltunk egy olyan évet, minden nyáron 4 településre mentünk el, rócsókat vittünk, Kozsótól elkezdve a TNT-n keresztül mindenki felépett, de egyszer csináltunk egy olyan nyarat, amikor tematikus rócsókat szerveztünk, a Countrytól elkezdve minden volt, és a leges-leges legtöbb ember és a legnagyobb buli hol volt? A lakodalmas rócsó. A lakodalmas rócsó, egyébként Németkéren itt Pakstól nem messze, hát valami elképesztő.
2: Mikor volt ez, mennyi ideje?
1: Mit tudom én, 15 éve.
2: Körülbelül akkor volt egy nagyon nagy felfutása ennek a műfajnak egyébként.
1: Igen, lehetséges, hogy ezzel összecsapódott.
2: Hogyne, hát ez számít, ez mindig számít, és akkor tényleg ez az egyik fénykora volt. Volt több is egyébként, tehát ugye volt a 3+2-vel is, de ez biztos, el simán el tudom képzelni, hogy azok voltak a legnagyobb bulik, igen.
1: Igen, igen, igen, amikor Mário a harmonikás és a satöbbi.
2: Bizony, ő is nagyon jó tolja.
1: Igen, többek között ő is fellépett. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, reméljük, hogy egyszer lesz alkalmunk személyesen is látni téged itt Pakson, vagy a vételkörzetben valahol a Bodri zenekarral.
2: Így legyen, és én is nagyon köszönöm.
1: Köszönöm, hogy bemutattad személyesen a dalodat. Szia! Köszönöm.
2: Köszönjük a lehetőséget, sziasztok, és üdvözlet a hallgatóknak. Sziasztok! Hello!
1: A Bodri zenekar frontemberével és vezetőjével, Bodri Komával beszélgettem.
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg, és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGE hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Tamási Fürged, Pári, Regő és Koppányszántó településeken teljesít kántori szolgálatot a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője Izsák László, aki rádiónknak elmondta, hogy szülei unszolására kezdett harmonikázni gyerekkorában, amit egy idő után abba hagyott.
4: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szülei unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam. Tehát akkor ő nekik ez fontos volt, beírattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, gyöngyvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, mikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művelődési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk.
3: Izsák László rádiónknak azt is elmesélte, hogy a rendőri hivatás mellett hogyan lett több településen is kántor.
4: Tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, minisztráltam rengeteg éven keresztül, és Koppányszánton tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segédkezdek. Hát a üstölöt kellett vinnem, ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne aludjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, akkor a hívek ugye összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak, annyiféle hangnemben meg szólamba, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
6: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont Kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
7: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Max FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 9 óra 9 perckor egészen pontosan folytatjuk Vivi a stúdióban. Szia, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello. Képzeld el, hogy az élesztőben voltál emlegetve.
2: Na!
1: Nem hiszed el, hogy kiárt nálam.
2: Kicsoda!
1: Tehát amikor meghívsz egy vendéget egy ügy kapcsán, és kiderül, hogy valami más projekthez is van köze. Band of Streets megvan?
2: Igen!
1: A város napja.
2: Igen, persze.
1: Mert hogy ugye te szoktál tudósítani a hogy város napját.
2: Hogy ne,
1: ugye a Band of Streets nagy hatással volt rád is minden alkalommal.
2: Imádtuk, igen.
1: Ugye ez az a fúvós formáció,
2: így
1: amely
2: van,
1: mindig
2: van.
1: A Paksi város napján a menetet
2: ők vezetik. Így van.
1: És ugye mindig letudósított, hogy zseniális, mert ugye ilyen popslágereket.
2: Hát persze, Maroon 5-től elkezdve mindent, és igen.
1: Óriási. Ilyetre. És ugye, amikor először találkoztál velük, akkor te invitáltad is
2: igen,
1: őket, hogy jöjjenek
2: igen,
1: el.
2: Igen.
1: De hát kiderült, hogy ők pécsiek.
2: Ja,
1: Ezt én még nem tudtam arra emlékszel. Ezért nem jött össze. Uh-huh, azért igen. Nem jött össze, hogy azóta se tudtak eljönni a stúdióba, viszont képzeld el, hogy a Tolnai ifjúsági fúvós zenekar Kínában szerepelt, és hát ez óriási dolog, hogy általános és középiskolás gyerekek eljutnak Pekingbe, és kiderült, hogy a karnagy, vagyis a fúvós zenekar vezetője, az a Tari Gergő, aki a Bands of Streets zenekarnak egyébként
2: kicsi a világ.
1: Igen, ugye kapásból mondtam neki, hogy akkor mikor jön a Band of Streets, és akkor mondta, hogy összehozzuk. Mondta, hogy
2: járnak erre biztosan.
1: Mondta, hogy egy ilyen Pécs-Budapest
2: hogyha esetleg
1: útvonal közbeesik, akkor megoldjuk.
2: Ha mennek Pekingbe, tudod, Budapest, Liszt-Ferenc, tudod, reptér, akkor nyugorjanak be.
1: Igen. Úgyhogy mondtam nekik, hogyha akár napközben van az a Pécs-Budapest, vagy Budapest-Pécs, akkor Vivienhez lehet jönni.
2: Én várom őket, szeretett.
1: Itt lehet élőben.
2: Ne, nekem nagyon tetszettek ők tavaly is, tehát ugye tavaly igen. Hallottam őket először a város igen. Napján. Én azért nem gondoltam, és nem ismerült fel, hogy ők nem paksiak, mert ugye úgy voltam, hogy ilyen helyi, vagy olyan zenekar ők. Nem is volt ismerős egyébként egyik srác sem, szóval, hogy így azért pakson, főleg a korosztályunkban, vagy nem tudom, tehát hogy az plusz-minusz...
1: Egy látásból ismerjük.
2: Azért egy látás, meg főleg egy olyan, hogy zenekar, tehát hogy valakinek a tagja, vagy valaminek a tagja, azért azt igen. De ők nem voltak, és ugye már jöttünk hazafele Levivel, amikor ott ültek a koktélozóban, és ott támadtuk le őket, hogy gyerekek, ez zseniális volt, és ott is mondtuk végig, de ezt mindenképp el kell mondani, és hogy gyertek ugye hozzánk, és ott talán lehet, hogy meg is adta, vagy a Levinek az elérhetőséget, vagy valamit, egy névjegykártyát, vagy bármit, és akkor ugye mentek, de hogy ez, hogy nem, vagy lehet, hogy még talán, lehet, hogy beszéltünk is velük, csak
1: de
2: nem.
1: De ez neked nem maradt meg, hogy ők pécsiek. Pedig,
2: ez egyáltalán.
1: Pedig úgy emlékszem, hogy ezt.
2: Lehet, de ez úgy kimaradt
1: igen,
2: ott.
1: Igen.
2: Vagy mondom, ott nem beszéltük, és akkor idén is találkoztunk ugye velük. Ott a twirlingesek után érkeztek, mert a twirlingesek vezetik úgymond mindig az egészet, és akkor utánuk jött a Band of Trees. Hát zseniális volt. Megint csak úgy, hogy jó volt. Idén nem tudtuk elkapni őket, azt hiszem, mert annyira zenéltek folyamatosan, hogy nem tudtuk őket elkapni, meg amikor lehet, hogy éppen abba hagyták, akkor lehet, hogy máshol voltam. De nagyon-nagyon jók voltak, és nagyon tetszett. Én nagyon szeretem az ilyen átformálásokat zenében. Tehát ugyanúgy, ahogy mint a Bridgertonban is nagyon szerettem, ugye a mai slágereket, és ugye rengeteg az esküvőkön, ugye ezeket hallgatom, mert valamikor a szertartásom alatt beteszik ezeket. Igen. Uh-huh. És annyira jól hangzik, hogy mondom a szöveget, és ez egy ilyen vidám dolog, hogy ott is tényleg egy Maroon 5-nak a nem tudom valamelyik dala, zseniális.
1: Igen, én a Bridgerton sorozatból még talán Miley Cyrus.
2: És minden hiszem, is,
1: egyébként
2: persze.
1: Ez olyan, akár a Bridgertonban ezek a mai popslágerek ilyen klasszikus zenei átiratban, illetve a Band of Streetsnek is, a popslágerek fúvós szekciótól előadva, olyan, mint a Hitster nevű játék, hogy, hogy azon adja az, hogy te jó ég, ezt ismerem, ez, ez mi is? Ez mi? Mert tudod, hogy nem Vivaldi.
2: Érted? Igen, hogy ez
1: ez Miley Cyrus.
2: De azonnal feltett, igen, hogy a Girls Like You-nak az a tempója, azt azonnal az hallja. De ez most még a Hitster jutott eszembe, képzeld el, volt a barátnőmnek születésnapja Budapesten, csak egy ilyen 4-5 embert ismertem az egész seregből, aki ott volt, tehát rengetegen voltunk, és úgy voltak vele, hogy mivel sokan vagyunk, ugye ment a buli, nem ismerjük nagyon egymást, és akkor így, jó, akkor hát játszunk, és két csapatra így, tehát hogy úgy is, hogy akit nem ismertem, az is a csapatunkban volt. Oké, de már a ceremóniamester barátom mondta, hogy mindenki nyugodjon le, a Vivi Rádióban dolgozik, úgyhogy
1: és mondtam, hogy Hitstert játszottak?
2: Igen, de úgy, hogy voltak lufik székekre rákötve, és ki kellett pukkasztani, aki tudta. Oda kellett szaladni, kipukkasztottad, és mondtad, hogy mit Rihanna pont a replay, most csak ez jutott eszembe. És akkor hát mondom, jó, hát mondom, azért nem mindennel vagyok tisztában. Akár az a baj, hogy sokszor vagy az előadó van csak meg, vagy a számnak a címe, vagy nem
1: no,
2: tudom.
1: És akkor még külön felírták a véleményt, hogy te baromira minden... jó lesz.
2: Igen, és képzeld el, hogy az összeset tudtam.
1: Na,
2: az
1: de várjál, összeset. Még mindig nem értem. Ugye, ha valaki nem tudná, a hallgatóknak mondom, a Hitster nevű játék, mi is be is mutattuk, ugye,
2: igen.
1: Egy
2: itt
1: olyan
2: másfél
1: éve, élőben nyomtuk a társas játékot, ilyen zene felismerő mai popslágerek elindulnak véletlenszerűen, és akkor mai popsláger voltak 1954-esek.
2: 30, meg persze.
1: És akkor, amikor egy Elvis Presley slágert belősz 83-ra, és azt hiszed, hogy Phil Collins.
2: Igen.
1: Nagyon jó. De várjál, nem értem, mi, hogy volt ez a lufi?
2: Tehát ez úgy volt, hogy két csapatra voltunk, igen, ugye bontva. Egy csapat bal oldal, másik jobb oldal. Középen voltak lufik, ilyen héliumos lufik
1: de
2: voltak.
1: De akkor nem a mobil alkalmazás segítségével?
2: Hát nem a mobil alkalmazás segítségével, hanem beraktak számokat. A mennyasszony már, hülyeségeket beszélek, a barátnőm már felírta ezeket a számokat, és volt egy DJ, aki benyomta ugye ja, ezeket
1: jó,
2: a slágereket.
1: A lufiban volt egy szám.
2: Nem, na. Semmi. Nem,
1: halott csak kész vagyok.
2: Sem, ment, hogy jó, akkor indulhat a szám, mit tudom, ja, mi a DJ-nek. Okay. Elindította a számot, és ugye gyorsan, hú, ez a Rihanna, pont ja. A replay. És futottam ja. Oda, és pukkasztottam a lufit, és mondtam, hogy
1: Rihanna, azzal jelezted,
2: igen,
1: hogy te
2: hogy
1: tudod.
2: Én tudom. Na, figyelj, magas sarkuban voltam. Egy olyan 2-3 métert kellett odafutni. Figyelj, volt olyan már, hogy annyit futkoráztam, hogy mondtam, hogy figyelj, gyerekek, most már elég pontunk van, most hagyjunk a másiknak is. De nem tudták, és ott álltam, hogy én ezt tudom. És így mondták, hogy hát ők, ez sem. Jó, kipukasztottam, és úgyhogy Malumám, Hawaii, vagy nem tudom, ilyen összebiztosságok voltak. De hogy azért főleg ma is lágerek szóltak, meg hát tényleg amiket szeret a barátnőm, és ugyanazokat szeretjük nagyjából. Szóval zseniális volt. Volt olyan csajszi már, aki fogta a kezébe a lufit és a tűt, hogy nehogy én jöjjek, és még akkor is én sikerült azt a 2-3 métert megtenni előbb, hogy valaki már pukkasztotta csak, hogy jó, pukkaszt egyet, és nem tudom, csak kipukkasztottam, hogy ne a Vivény. És múltkor találkoztunk ezzel a csapattal, és akkor így mondta, hogy te vagy a hitsteres lány. Úgyhogy mókás volt, jót nevettünk, de hogy tényleg az a helyzet, hogy attól függetlenül, hogy a rádióban dolgozom, tehát, hogy attól nem tudok több számot, vagy tehát, hogy nem az van.
1: De lehet, hogy tudat alatt. Mégis.
2: Nagyon sok zenét ismerek, de ez anyukámnak is köszönhető, tehát, hogy mi rengeteg zenét hallgattunk. Anno a 90-es, 2000-es évek, meg hát én imádom a zenét, szóval, hogy nekem ez, én mindenhol, ha megyek, van egy lista, és akkor azt nyomom a kocsiban, azért rengeteget megyek, meg nem tudom, és akkor mindig ez, hogy de nagyon jót nevettem. De hát nekem is nem voltak, mint a Phil Collins, meg nem tudom, azzal én is bajba lennék, meg egy Elvis Presleyt hova lövöd be nagyjából, meg a nem tudom melyik számát. Hát gőzöm
1: hát meg
2: nincs.
1: A hitsterben az a genyasság, már bocsánat, igen, hogy feldolgozásokat is, ugye a Spotify-jal van ugye összehangolva, és amikor tényleg
2: azt gondolnád,
1: és akkor kiderül, hogy az feldolgozás, de...
2: Igen, és nem is ő énekli, hanem ő énekli, és
1: igen.
2: Szóval
1: igen.
2: Zseniális volt, de nagyon jót kacagtam rajta, hogy tényleg már a hasukat fogták a levetést, és akkor már a ceremóniamester barát, hogy mondja, jó van, Vivi, üljél le kicsit, pihenj. pihenjél már.
1: Üle, hatos, üle, csillagos.
2: 20-0-ra vezettek. Nyugodjál le, egy kegyelem pontot adjál már neki. És mondtam, hát de próbáltam adni. Most az, amit tudok, meg nem tudom.
1: Csillagos ötös, de ülj le.
2: Igen, most már leülhetsz, kicsit pihenjél, az lesz volt. Igen. És akkor mondtam, hogy hát jó, akkor leülök. És akkor leültem, aztán végül is, hogy mi nyertünk, fölhozták valamennyire, de mi
1: csak... De várjál, de tényleg azért hozták föl, mert visszafogtad magad.
2: Igen, de leültem, én ott nem mentem, és így, de mondom, ezt tudom, lányok, mondom, Backstreet Boys, meg NSYNC, Dirty Papa, nem tudom, tehát, hogy tényleg ilyen, nem tudták, hát az... Itt voltak idősebb, csak is volt korosztályomban is, tehát hogy volt minden is, és nagyon, nagyon jókat kacagtam rajta.
1: Egyébként, ha már említetted az előbb, hogy akár ezek a Bridgertonos mai popslágerek egy picit akár szimfonikus vagy klasszikus átiratban léteznek, tehát tudnál egy ilyen... nem tudom, favoritot mondani, ami a mostani esküvői szezonnak, vagy akár az elmúlt években ilyen nagyon favorit, vagy olyan, tehát hogyha mondjuk olyan zene szerepelt, akár a bevonulásra, vagy a csókra, vagy nem tudom mire, ami téged is meglepett. Egyébként te tudod előre, hogy milyen zenék lesznek?
2: Van, amikor elmondják, igen. Most például tegnap volt pont egy megbeszélésem, és én nagyon szeretem a Szabó Balázs bandáját. Mi egyébként a Tűzvirággal rengeteg számára táncoltunk, és ott volt kettő is, ugye a Bájolót, amit ismernek azért a hallgatók is, meg a Hétköznapit, azt is nagyon szerettük, és volt egy tök jó sztori tegnap, hogy meséli a pár, hogy nagyon szereti a Ed Sheerannek a Perfect című számát, de nem tudta lejátszani a srácnak valami ismerőse zongorán, vagy nem tudom, és akkor hát a Bájolót ugye csak, hogy az jó lesz. Oké? Okay? És emiatt lesz majd most az esküvőn a Bájoló, mit tudom én, talán a gyűrűhúzásnál, de nekem vannak nagyon nagy kedvenc. Én nagyon szeretem a Callum Scott, Leona Lewis, You Are The Reason című számát.
1: Az amikor nekem, esetleg az szerepel
2: az
1: egy
2: a bevonulásnál is van, igen, az nagyon sokszor van, de egyébként én ilyen, ami már ilyen elcsépelt is, de a John Legend, All of Me, tehát hogy ezek annyira odavalók, én azt gondolom lassú, és akár az Ed Sheeran Perfect, ugye ott a Beyoncé-val is van egy ilyen kis kollabja, hogy a Beyoncé is énekel ebben a számban, szóval, hogy ezek a dalok pont arra valók, a bevonulás, hogy mivel nem rohansz be, csak szép, lassan vonulsz, és akkor így ez pont tényleg ahhoz illik. Christina Perrynek a Thousand Years, ami még ilyen, hogy ezek mind elcsépeltnek gondoltak, de mindig azt mondom a párnak, hogy még kérdezik, hogy ez nem az, hogy mindenki erre vonul, meg nem ilyen, és mindig van, de hát a te esküvődön csak te vonulsz erre, szóval, hogy ott, aki ott van.
1: Hát meg a NASZ nép, hát figyelj, a NASZ nép se jár havonta esküvőre.
2: Dehogy is.
1: Tehát, hát ők
2: én
1: nem
2: például
1: tudják azt,
2: két
1: hogy ez
2: nem voltam már igen, meghívott tehát, ez nem, vendég. Tehát,
1: ez nem úgy van, hogy tudom, mint NASZ nép, hogy ez milyen elcsépelt.
2: Csak ugye tőlem kérdezi, ja, ugye, mivel, hogy én minden héten járok esküvőre, igen. De én például mondtam, hogy figyelj, én kislány, nekem a kislány kori a Disney meséből az Aladdin a kedvenc mesém volt, a mai napig a kedvencem, sőt, még amikor kijött filmben, elmentem még a moziba is rá, mert annyira szeretem, és nem volt kérdés, hogy én arra fogok vonulni. Tehát, hogy én
1: amikor a Hollywood,
2: igen, és ott például volt szintén feldolgozással, nagyon szeretem a Boys Avenue-nak egy ilyen feldolgozásait, nyomnak, koncerteznek egyébként feldolgozásokkal, nagyon szép dalokat választanak ki, és a férjem is ilyenre vonult, ott meg a, nem tudom már mire.
1: Ez, hogy a férjem is ilyenre vonult, még külön vonultatok?
2: Igen, hát persze, hogy ez ő az anyukájával, ja, én az anyukámmal.
1: Ja, bocsánat, igen. Két bevonuló zenem.
2: Nem mindig van, valamelyik vőlegény nem szeret szerepelni.
1: És akkor együtt vonulnak.
2: Akkor együtt, vagy már ott várja a vőlegény.
1: Igen.
2: Az ott velem, igaz. Már az asztalnál. De általában ugye a megszokott az, hogy anyukával, apukával vonulnak, és akkor így annyira jó volt, de hogy nekem nem volt kérdés tényleg, hogy én hát biztos, hogy arra fogok vonulni, és akkor elkezdtem keresni, hogy na akkor melyik lenne az, ami úgy igazán én vagyok, és akkor ez volt.
1: Na figyelj, tudom, hogy ugye úgy vagy anyakönyvvezető, szertartásvezető, bocsánat, hogy általában ugye olyan esküvőkön vezeted, ahol már ott a helyszínen vagytok, tehát nem templomban, stb.
2: Igen.
1: De a hagyományos nászinduló 10-ből hány kéri?
2: Igen, nem engem találkoztam.
1: Uh-huh. Igen. Uh-huh.
2: Hát ez a templomban.
1: Lehet, hogy ugye... azt kellett volna mondanom, hogy hát vagy az anyakönyvvezetőnél a polgármester. Lehet. Hát abban valaki még megadja a módját.
2: Lehet, vagy... de ugye ez inkább a nászinduló, az a templomiba tudom el. Ott rengetegszer az harsan fel. Uh-huh. Tehát, hogy amikor nekem volt olyan, hogy például most volt, nem is tudom mikor, egy olyan esküvő, előbb odaértem, és akkor ott volt a templom, nem messze a helyszínt, mondom, jó, ugye messze volt a hely, bőven előbb értem oda, mert nem tudtam hova kell menni, nem voltam még, bármilyen lehet az út azért Egerig, meg stb. És akkor megvártam őket, és például ott arra vonultak, aztán velem meg már egy teljesen más, egy bulis dalokra, meg mai slágerekre vonultak, és ott is például a szertartás alatt, mivel ugye nincs ének a Bridgertonos számokban, hanem csak szimplán egy klasszikus zenei dallam vezet át, ugye ezt szoktam, hogy alatta nyugodtan lehet, hát ez engem nem zavar, sőt, inkább egy ilyen keretet ad, ahogy én beszélek, az alatt megy valami kis, de például most vasárnap lesz esküvő, és lesz vonós négyes, akik szintén ilyen dalokat játszanak. Ők szoktak nyomni ezt a candlelight esteket, ahol ugye teleraknak mindent gyertyákkal, vagy hát ugye ez a gyönyörű szép, uh-huh. És ugye ott középen full sötét van, uh-huh. És akkor elkezdik ezeket a Bridgertonos számokat játszani. Hát elképesztő. Uh-huh. És egy kicsit azt gondolom, hogy ez közelebb hozza a mai fiatalokhoz a klasszikus zenét, vagy nem is a zenét, hanem maga ezt, hogy igen, hogy van klarinét, hogy van ez a tuba, mit, szóval hogy minden olyan, mert hát én sem mennék el Vivaldira most nem megjátszásképpen, de biztos, hogy nem tudnának engem beültetni ilyenre. Szóval, hogy így ez meg ilyenre bármikor. Uh-huh. Ezt tényleg így becsuknám a szemem, és csak így hallgatnám. Szóval, igen. Hogy így gyönyörűek, igen. És nagyon szép az egész, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, mert most pont már írta srác, hogy majd a szertartásnál hogy lesz, mi lesz, stb. És ők így írtam, hogy hú, hát én már ezt nagyon várom, hogy ugye arra fognak vonulni, ott fognak mellettem valahol állni.
1: Légy szíves, rossz videót osztál majd.
2: Szertartás közben.
1: Megszoktuk, hogy azért néha egy-egy esküvőről azért megosztasz egy-két rövid videót, igen. És hogyha ilyen különlegességeket látsz, az
2: hát ugye ma a vendégvárásnál ők lesznek, úgyhogy mert a vendégvárásról ott majd tudok, mert nagyon jó, tényleg, tehát az, hogy végtelen kedves srácokról beszélünk, uh-huh. Tehát nagyon dolgoztunk is már együtt, meg nem tudom, és hogy az volt a mókás, ezt el kell meséljem, kérdezte, hogy álltak kint, hát a napon voltak, és így mondta, hogy valami, nem tudom, ernyő, vagy nem tudom, kellene föléjük, mert megolvad a hegedű.
1: Jézus!
2: Hogy így, tudod, ez, ő tudta, hogy nem olvadt még meg, hanem ott tart, és akkor tudod, így mondta, hogy ja, igen, hát, és akkor tudod, mondja, az egyik csajsz, hogy jó, hát veszünk akkor egyet, és akkor nézd rá, ilyet nem vesztek 400 millió forint.
1: Micsoda, te jó ég!
2: Ott ültünk, hogy tessék, akkor mi lenne, hogyha ellopnánk most ezt gyorsan? Szóval, hogy...
1: Tehát most mondanak, mi lenne, hogy gyorsan hoznánk egy napernyőt?
2: Nem, inkább lopjuk el, meg vagyunk, köszönjük. Majdnem elájultam, tehát hogy mondom, az már mit tud? És mondjuk, tehát hogy tényleg olyan komoly hangszerek voltak ott, ami 500 000, 800 000 forintba kerültek. Elképesztő. Tehát, uh-huh. Hogy... és akkor így az a sajátod, tudod, hogy... Micsoda?
1: Miből vette ez meg?
2: Igen, most lehet, hogy nem a sajátja, hanem mit tudom én, vagy valami erekje, rengetegen játszanak olyanokon.
1: Csak de annyi az értéke. Aha.
2: Igen, hát hogy túlva. Az értéke ilyen tényleg már majd, hogy nem felbecsülhetetlen, vagy hát most 800 millió forintot, de még a 800 000 forint is sok.
1: Hallod, meg itt tartunk, most, hogy már ilyenre is gondolni kell, hogy egy esküvőn forróság van, akkor még a hegedű is meg.
2: És akkor ma, szóval a srác, hogy figyelj, nem tudunk akkor kint játszani a teraszon, ugye pont ott koordináltam az esküvőt, és akkor meg így, jó, ernyő, gyorsan napernyőért szaladgáltam, találtunk, úgyhogy maradtak.
1: Amikor intézkedni
2: kell. Igen, igen, mint a mókus a fán körülbelül, tényleg szaladgálok mindig mindenhova. Azt egyébként így levideóznám, azt, a, amikor én vagyok a koordinátor, és tényleg ott szaladgázni, ez maradt, ott maradt, itt maradt, kimaradt, nem tudom, szóval elég mókás tud lenni, de hát.

0: is még olyan lesz, hogy erre. Nem
1: gomoly felhős
0: nem lesz, lehet példa. Egészen kellemes volt az éjszaka, és most 22 fokban pedig átadom neked a terepet. És hát egy nyári slágert készítettem be. Én azt gondolom 22 fokban, meg 26-ban is, majd délben, amikor még itt leszel, jöhetnek a nyári slágerek.
1: Így van.
0: Ez hát egy ilyen hét, örüljünk neki, lesz még ennél melegebb
1: is. Igen, kicsit kell. Majdnem, ez a ruha még nem is volt rajtam soha, szerintem, vagy talán egyszer, mert ugye hosszú is, de ruha is, és akkor így annyira, ha rám jön, és akkor már nem
0: fokban
1: veszem.
0: Nem akarod fölvenni, látod milyen jó, hogy van egy kis 22
1: fok. Egy kis 22 fok, és így.
0: Látod milyen jó? Na, szuper. Oké, okay, akkor a Vivi a 22 fokos ruhájában átveszi a terepet, én pedig búcsúzom tőletek. Az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor

0: mai kedvenceid.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of Forest bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe.

0: végtelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan ma is kettőig én leszek veletek, hozom a jó kis zenéket, aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon, ha az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Berecki Zolitól a Száj 2010-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összekötött.

Már jó is el sem szól, tőlük pedig a mindennek vége 2019-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Azt írja, hogy napos, gomoly, felhős időben lesz részünk a térségben, számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futószápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, délutára pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát mindenkinek azt javaslom, hogy azért legyen nála egy esernyő, hogyha kimozdul, vigyázzatok magatokra, azért kenjétek be magatokat naptejjel, bár ma nem annyira magas az UV-sugárzás, de elmondtam már, hogy az öregedés ellen egy 50 faktoros naptej az arcra feltétlen fontos, úgyhogy mindenképp kenjétek be magatokat, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Szintén az M6-os autópályán Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áterezi javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Szintén ezen a főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat zárták le. Több helyen folyik kaszálás, ami miatt körültekintőbbeknek kell lennünk. Az első Szekszárd Simontornya összekötő úton zajlik a 0-as és a 12-es kilométer között, aztán Tengelic-Szedres összekötő úton a 0-as és a 11-es kilométer között, Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton a 6-os és a 25-ös kilométer között, a Dombori hajóállomáshoz vezető úton a 6-os és a 0-as kilométer között, valamint Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 0-as és a 6-os kilométer között mindenhol, mindkét irányban útszükületre kell számítani. Szerencsére balesetet nem látok a környéken, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok magatokra az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gasman.

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtűzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal új alkalmazása az e-ÁFA túl, valamint a használatát bemutató felhasználói kézikönyv, tájékoztatta szerkesztőségünket az adóhatóság. Közleményükben azt írják, a program megkönnyíti az Excel sablonban előkészített e-ÁFA adatok feldolgozását, ellenőrzését, az XML állományok előállítását és az e-ÁFA M2M export fájlok elkészítését. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Szombaton reggelre ismeretlen elkövetők megrongálták a Borbély tónál lévő játszótér kerítésének egy szakaszát, adta hírül Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán. A cselekmény különösen megrázó a helyi közösség számára, tekintettel arra, hogy az önkormányzat közösségi összefogással magánszemélyek adományaiból építette újjá kerítést a játszótéren játszadozó gyermekek biztonsága érdekében. Az önkormányzat megteszi a feljelentést a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen szándékos rongálás vétsége miatt, egyúttal kéri a lakosság segítségét, ha valaki látott vagy észlelt valamit, akkor jelezze a 0623472035-ös telefonszámon. Németkér község önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtár a közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri községi könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0620-412-1499-es telefonszámon kérhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy érkeznek a jobbnál jobb slágerek. Aztán meglessük, milyen programok várhatók a következő hetekben Pakson és a környéken. Szóval lesz a holnapi PSM csavargalom korlátozás kapcsán a felhívásról is, hogy mire érdemes figyelni az autósoknak, hol érdemes parkolni és hol nem, mert hogy előfordul, hogy elszállítják az autót, hogyha rossz helyen parkolnak, szóval legyetek figyelmesek, hamarosan ezzel kapcsolatban is lesz pár info. És hát tegnap itt volt Pitbull nálunk, erről is fogok majd beszélni, mert itt is megjelentek a kupaszkák, rengeteg ismerősöm vett fel a fejére, vagy inkább vett le a fejéről hajat, és tett fel ilyen kupaszki sapkácskát. Ugye tegnap pont erről beszéltem, hogy a Guinness rekordokba bekerültek a londoni rajongók. Kíváncsian várom, hogy a magyar rajongók mivel tudtak előrukkolni, és az óra végén pedig érkeznek még a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, mindenképp tartsatok velem, most pedig jön a Lost Frequencies-től a Love is the Only Thing 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 22-én 17 és 18.30 között paksi kosár termelői és kézműves piac lesz a piac téren. Július 22-én Mesél az ég, utazó planetárium lesz gyermekeknek a Tolnai Művelődési Központban, két időpontban is, óvodásoknak 16 órakor, és 7 és 12 év közötti gyermekeknek pedig 17 órakor, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Július 23-án egy jó kis hétköznapi bulival vár benneteket a Kalocsai Kulturális Központ udvara, ahol Afrohouse, Tech House, Techno és Minimál zene fog szólni 19 órától hajnal egyig. Július 23-ától 25-éig 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó kerül megrendezésre, ahol egésznapos programokkal várnak benneteket, szabadtéri színpad is lesz, sörsátor, hideg-meleg ételek, tetoválás és még sátrazási lehetőség is. Több információ a www.gerjenidunarok.hu oldalon érhető el. Ebben a hónapban is kenuszgatón vizitúrák lesznek. Július 25-én Bölcske Paks távon, a Csónakháztól lesz az indulás 9 órakor, érkezés pedig 13-14 óra között. Jelentkezni és információt kérni a kenuszgatom@gmail.com e-mail címen tudtok. Remélem tudtam nektek segíteni a júliusi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Cannabis-től szólt az Egyedül 2014-ből, és hát csütörtökön ugye PSA meccs van, ami miatt a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság az alábbi közleményt adta ki. 2026. július 23-án 8 órakor a Fehérvári út 29-es száma alatt ugye a PSA stadion megrendezésre kerülő Európa Konferencia Liga labdarúgó mérkőzés miatt előre láthatólag reggel 8 óra és hajnal 1 óra között a Fehérvári úton, a Kinizsi utcában, a Sport utcában, a Toldi utcában, illetve az ahhoz közeli lakók környezetben forgalmi rend változás kerül bevezetésre. A Fehérvári út, Toldi út és Mező utca, a Fehérvári út, Sport utca, Mező utca és a Fehérvári út, Kinizsi utca, Mező utca közötti szakaszon mindkét irányban megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSA vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mindkét irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Arra kérik a lakosságot, hogy a járműveikkel a saját érdekükben ne parkoljanak a jelzett területen, a megjelölt utcákban a lakók a gépjárműveket lehetőség szerint az udvarban tárolják, vagy az említett útszakaszokon kívül. A lezárt területeken jelentős számú rendvédelmi egység kerül elhelyezésre, ettől függetlenül az adott utcákba történő behajtáshoz, az ott lakók bejutása, a lakcím igazoló okmány felmutatása mellett biztosítva lesz. A szabálytalanul parkoló gépjárművek pedig elszállításra kerülnek, úgyhogy legyetek erre nagyon figyelmesek, inkább érkezzetek busszal, taxival, és ne autóval, mert tényleg hatalmas lesz a forgalom és a dugó, én azt gondolom, a PSA pálya környékén, úgyhogy legyetek ezzel kapcsolatban figyelmesek. Most viszont megyünk tovább Ádéllal, tőle pedig szóljon az Oh My God 2022-ből.

Asher és Pitbull közösen szólt a DJ Gata's Falling in Love Again 2010-ből. Hát ez a dal is felcsendült a tegnapi Pitbull koncerten, ugyanis egy hatalmas sót nyomott az énekes rapper a Puskás arénában. Egyébként a jegyeket nagyon hamar elkapkodták erre az eseményre, így megtoldotta egy másikkal. Nem a mai napon lesz a folytatása, hanem november 24-én fog majd ismét a magyar fővárosba érkezni és megtáncoltatni a közönséget, mert hogy tegnap is ez történt, akinek ülőhelye volt, az sem tudott ülve maradni, és a legjobb, legismertebb dalokra, köztük ugye az imént hallott dalra is, az I Know You Want Me-t, a Neo-val közös Give Me Everything is felcsendült, és rengeteg ismerősöm volt kint a koncerten. Egyébként ilyenkor mindig nagyon sajnálom, hogy nem jutok el, vagy nem megyek el, úgy döntök inkább, hogy nem megyek el, mert hogy annyi jó koncert van, és annyi jó koncertre el tudok menni, és néha valahol határt kell szabnom annak, hogy mi az, amire el tudok menni, és mi az, amire nem. Ezt egy picit most sajnálom, mert tényleg a videókból és a fotókból azt láttam, hogy nagyon nagy buli volt a Puskás arénában, de majd még a november 24-eire lehet, hogy elnézünk, ezt majd még kitaláljuk, de egyébként tegnap is már ugye beszéltem nektek arról, hogy kupasz sapkát, öltöny, nyakkendőt húznak a rajongók a Pitbull koncertjeim, de itt is, Magyarországon is érkeztek olyan rajongók, rengeteg ilyen fotó terjedt, sőt egy nagyon jó ismerősöm is így érkezett a koncertre, hogy kopasz sapkát húztak és Pitbullnak öltöztek napszemüvegben, szóval egészen elképesztő élmény lehet maga így a koncertet is végig tombolni, úgyhogy november 24-én, aki nem akar lemaradni, az mindenképp menjen és élvezze Pitbull koncertjét egy hatalmas buli keretein belül. Most viszont megyünk tovább By Alex és a Sleppel, valamint Nagy Bogival, tőlük pedig a Nem hiszek fog szólni 2026-ból.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe pat.

0: fáradtság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: Most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Szintén az M6-os autópályán Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áterezi javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Szintén ezen a főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét Centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat zárták le. Több helyen folyik kaszálás, ami miatt körültekintőbbeknek kell lennünk. Az első Szekszárd Simontornya összekötő úton zajlik a 0-as és a 12-es kilométer között, aztán Tengelic-Szedres összekötő úton a 0-as és a 11-es kilométer között, Dunaszentgyörgy-Fad-Szekszárd összekötő úton a 6-os és a 25-ös kilométer között, a Dombori hajóállomáshoz vezető úton a 6-os és a 0-as kilométer között, valamint Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 0-as és a 6-os kilométer között mindenhol, mindkét irányban útszükületre kell számítani. Szerencsére balesetet nem látok a környéken, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok magatokra az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Össze.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGL hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikosz elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az Őcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Ibolya rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
4: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, 2x17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
3: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz-e korrekciós műtétre.
4: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. Az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
0: És most... Sporthírek a Paks FM-en.
3: Gyakran jár ma is a Paksi FC meccseire Weyer Gábor, a klub egykori saját nevelésű játékosa. A Portugáliát is megjárt labdarúgó rádiónknak elmondta, hogy a július 23-ai Panathinaikos elleni meccsen is nagyon szorít a Paksi FC-nek, hiszen igazán kemény ellenfél lesz a görög csapat.
5: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyította a Paks már több olyan ellenféle szembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más sem tudok gondolni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 4 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jó zenéket. Aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, és ugyanis jön az A-tól Z-ig óránk, ahol egy újabb betűt vetünk gorcső alá, és hogy milyen betűvel is megyünk tovább déltől egyik, az hamarosan kiderül. Aztán meglessük, hogy milyenek a vizeink hőmérséklete is, és ha már ugye a nyári szünetről beszélünk, akkor sokan ellátogatnak akár Olaszországba, akár Horvátországba, ezeket is meglessük majd a továbbiakban. És képzeljétek, szó volt arról, hogy Britney Spearsnek lesz egy dokumentumfilmje, ez most zöld utat kapott, úgyhogy arról is beszélni fogunk, kik lehetnek a lehetséges főszereplői ennek a filmnek, de csak a jó zenék után szóljon most Hugel, David Getta és Kelani közöse a Think of Me 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
3: Összeget.

FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai best of órából.

Bőröndíjastól szólt a King 2015-ből. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, mert hogy érkeznek az Y-nal kezdődő előadók. Hát nagyon nehéz dolgom volt, mert azért elég kevés található belőlük, de úgy voltam vele, hogy összeszedek pár nagyon jó énekest, és pár számot megmutatok tőlük, többek között egy magyar énekest, ugye Jaut, aztán jön még a Jézendírstől pár jó kis dal, Yes Yes fog szólni, Junatas, és még sokan mások érkeznek, szóval mindenképp tartsatok velem. Most viszont megyünk tovább a BTS-szel, tőlük pedig szóljon a Butter 2021-ből.

Sanders Andrástól szólt a Running 2014-ből, amivel anno az Eurovíziós Dalfesztiválon az 5. helyezést érte el. Ez egy igen komoly sláger és dal lett a dalszövegét értetődően, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem és nagyon mélyen tud érinteni a mai napig is, de most nem erről hoztam nektek infókat, hanem attól függetlenül, hogy 23-25 fok van a mai napon, meglessük, hogy milyen vízhőmérsékletek vannak akár itt Magyarországon, vagy külföldön is, mert hogy sokan nyaralnak és nyaraltok itt a nyári szünetben, úgyhogy meglessük már, és kezdjük is először a magyar tavainkat. A Balaton 25 fokos, ami már azt gondolom, hogy egészen tűrhető. A Velencei tó 22 fokos, na ebbe valószínű én nem mennék be. A Szelidi tó 26 fokos, és a Lupa tó szintén ilyen 26-28 fokos, úgyhogy érdemes oda menni, fürcsizni, mert szerintem egyébként jó idő lesz a délután folyamán is, annyi, hogy egy kis gomoly felhős idő várható, de legtöbbször napos időre számíthatunk. Az Adriai tenger Olaszországnál Riminiben van mérve 28 fokos, Istria Pula környékén 27 fokos a horvátországi tenger, úgyhogy aki ott van, az biztos nagyon jól érzi magát. Én a múlt héten kifejezetten szerettem a tengernek a hőmérsékletét, és bár én nem nagyon szeretem a hideg vizeket, sőt be sem szoktam menni akkor, hogyha azt érzem, hogy fázom a vízben, de ez kifejezetten hűsítő volt a kinti 30 fokhoz képest, szóval aki éppen nyaral, az érezze jól magát, és aki pedig tervezi, az nagyjából ilyen hőmérsékletű vizekkel számoljon. Most pedig megyünk tovább, egy igazi nyári slágerrel szóljon a Carpe Diem-től az Álomhajó

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe.

0: értéktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

Elton John és Britney Spears közös szólt a Hold Me Closer 2022-ből. Képzeljétek, szó volt már róla, vagyis hát beszéltem már róla, hogy Britney Spears életéből szeretnének egy ilyen doksi filmet csinálni, amiket én nagyon szeretek, mert rengeteg sztárról készítettek olyan felvételeket, vagy olyan filmeket, inkább úgy mondom, ami igazán tükrözi azt, hogy milyen is volt ő valójában, milyen életutat járt be. Gondolok itt például Whitney Houstonra, Amy Winehouse-ra, vagy esetlegesen ugyebár Michael Jacksonra, ami most nagyon pörög a mozikban, vagy pörgött a mozikban. Nagyon sokszor van olyan, ugye, hogy elrugaszkodnak egy kicsit a valóságtól, mert hogy nincs elég információjuk a sztárnak éppen a valódi élethelyzetéről, vagy a gondolatairól, és hozzá költenek. Ez sokszor kiveri a biztosítékot a rajongóknál is, valamint a családtagoknál is. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Britney Spears esetében mit tudnak megfogni, vagy esetlegesen mik azok az élethelyzetek. Ugye hát ő kis, pici lánynak indult meg óvodától kezdve, vagy hát általános iskolától kezdve énekelt, és ugye egészen a mostani pillanataig, ahol ugye inkább a botrányairól volt híres. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Itt most azt írja a life.hu, hogy most már semmi sem állíthatja meg az utóbbi évek legjobban várt, és egyben a legnagyobb vitákat kiváltó hollywoodi produkciójának az elkészültét. Britney Spears életrajzi filmje ugyanis hivatalosan is zöld utat kapott, ráadásul már is megindultak a találgatások arról, hogy melyik színésznő bújhat majd a Poppycon bőrébe. A Universal Pictures által készülő filmnek az alapját Britney Spears világhírű memoárja, a The Woman in Me adja majd, amely nem csak a Poppycon elképesztő karrierének kezdetét és felemelkedését dolgozza fel, hanem életének legnehezebb és legmegrázóbb időszakaiba is betekintést ad. Mindamellett kiemelt szerepet kap majd a történetben a 13 éven át tartó rendkívül vitatott apai gyámság, amely hosszú időre korlátozta az énekesnő szabadságát, döntési jogait és saját élete feletti kontrollját. A film ráadásul várhatóan világszerte ismert Free Britney mozgalomra is kitér majd, ami fontos szerepet játszott abban, hogy Britney Spears végül visszaszerezhesse az irányítás saját jövője, karrierje és több millió dolláros vagyona felett. A rajongók már elkezdtek találgatni egyébként, hogy majd kibújhat a Poppycon bőrébe, köztük Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown és Sabina Carpenter, valamint Margot Robbie nevét is már elkezdték firtatni, de ezek közül egyik sem kapott még megerősítést. Hát kíváncsian várjuk. Én megmondom őszintén, nagyon várom, és én nagyon szeretem Britney Spears-t, és nagyon kívánom neki, hogy így helyes mederbe terelje a kis életét. Remélem jó úton jár ebben. Most viszont megyünk tovább Tarány Tamással, tőle pedig szóljon, most így a jó, egy jó kicsi Nigel's

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Felelőtlen szólt, az erre már nem fogok emlékezni 2020-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Gabi hírei után hozom nektek a legjobb Y betűvel kezdődő előadókat a Best of órában.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel. Életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látcsont kovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar-német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtüzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Július 29 és augusztus 2 között ismét Kaposvár ad otthont a Ripőrónai Kupa hőlégbalon versenynek, amely látványos fáklyás felvonulással veszi kezdetét a belvárosban, írja az MTI. A nemzetközi mezőnyt felvonultató esemény repüléseit a reggeli és az esti órákban rendezik meg, ugyanakkor a program lebonyolítása az időjárási körülményektől is függ. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca, Mező utca, a Fehérvári út Sport utca, Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca, Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az Őcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Ibolya rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
7: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, 2x17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
6: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz-e korrekciós műtétre.
7: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. Az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
6: Németkér község önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtár a közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri Községi Könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0620-412-1499-es telefonszámon kérhető. Szombaton reggelre ismeretlen elkövetők megrongálták a Borbély-tónál lévő játszótér kerítésének egy szakaszát, adta hírül Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán. A cselekmény különösen megrázó a helyi közösség számára, tekintettel arra, hogy az önkormányzat közösségi összefogással magánszemélyek adományaiból építette újjá kerítést a játszótéren játszadozó gyermekek biztonsága érdekében. Az önkormányzat megteszi a feljelentést a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen szándékos rongálás vétsége miatt, egy utat kéri a lakosság segítségét, ha valaki látott vagy észlelt valamit, akkor jelezze a 0620-347-2035-ös telefonszámon.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of slágerek A-tól Z-ig. Az Abbától egészen Zsédáig. Paksfm Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
0: 12 óra 4 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában szállítom nektek a jobbnál jobb Y betűvel kezdődő előadókat, és mivel nincs olyan sok, ezért megpróbáltam kiválogatni azokat az együtteseket vagy előadókat, akiknek több olyan jó kis száma van, ami ebben az órában felcsendülhet, úgyhogy meg is kezdjük az órát egy nagy kedvenc szemmel, szóljon a Years and Years-től a King 2015-ből.
1: Paks FM Best of Slágerek, Autózi!

Regard és Years and Years közöse szólt a Hallucination 2022-ből. Na hát, nekem a Years and Years-szel van kettő nagyon jó emlékem. Az egyik a Volt Fesztiválon, ahol először voltam 2017-ben, és csak miattuk mentem el Sopronban. Nem is néztem, hogy kik vannak még zenekarok, énekesek előtte, mert annyira őket akartam. Előtte például Jazz Glynn és a Punani Masszív volt, ami egy hatalmas élmény volt számomra, mert mindkettőn hatalmasat bulisztunk a Years and Years előtt, majd amikor megérkezett az együttes, akkor még nagyobb ováció fogadta őket, és tényleg a színpad előtt akkor a tömeg lett, hogy alig lehetett moccanni. A másik ilyen az a Sziget Fesztiválon volt 2019-ben, és oda is szerencsére úgy tudtam eljutni, hogy csak a Years and Years-t szerettem volna megnézni, jöttünk, mentünk. Ugyebár azt tudjátok, ezt már többször elmondtam, hogy én a legtöbbször kocsival megyek, és jövök is haza egyből bármelyik koncert után. Szóval a Sziget Fesztiválon voltam, és akkor voltam másodjára a Szigeten, és ott is egy nagyon jót bulisztunk, viszont ez az együttes után a Post Malone érkezett, na ott a kijutás volt egy kicsit horror számomra, mert képzeljétek, hogy elkezdett özölleni a tömeg a Years and Years után, mert annyira kíváncsiak voltak Post Malone-ra, én pedig haza szerettem volna menni, és alig tudtunk kikecmeregni a tömegből, mert egész jó helyen álltunk, egész közben a színpadhoz, és volt már olyan, hogy a lábammal próbáltam így nem rúgni a tömeget, hanem elhessegetni magam elől, mert hogy annyira brutál volt, és tényleg ilyen halálfélelmem volt, úgyhogy már ezt nagyon figyelek az ilyen koncerteknél, hogy nem kell feltétlen középre álljak, hanem inkább távolabbról figyelem, és szerencsére a telefonom már megoldja azt, hogyha valami videót szeretnék felvenni, akkor csak ráközelítek, és annál jobban fogom látni az énekest vagy maga a zenekart, úgyhogy már a technika ezt is megoldja helyettem. Most viszont megyünk tovább a Yes Yes-szel, tőlük pedig szóljon az Egyszerű Pénz 2022-ből.

Jolanda Bécul és D-Cap közreműködésével szólt a We Not Speak Americano 2010-ből. Hát ez egy elég nagy világsláger lett, én azt gondolom, amelyet az ausztrál elektronikus duó készített. A dal különlegessége, hogy egy modern house elektro ütemet ötvöz egy több mint fél évszázaddal korábbi olasz slágerrel. Az eredeti dal alapja az 1956-os Renato Carosone Tuvo Fal Americano című dala. A cím nápoly nyelvjárásban annyit jelent, hogy amerikainak akarsz tűnni. A dal humorosan egyébként kifigurázza azokat az olasz fiatalokat, akik a II. Világháború után mindenáron az amerikai életstílust próbálták utánozni, amerikai ruhákat hordtak, viszkit ittak, táncoltak, de valójában továbbra is az olasz kultúrában éltek. Hát ezt én nem is tudtam egyébként, azt igen, hogy ez egy régebbi sláger. Én arra emlékszem, hogy 2010-ben mindenhol is ez a dal szólt, és megint csak azt tudom erre mondani, hogy imádom a feldolgozásokat, mert például ezt a slágert 1956-ban biztos, hogy nem, vagy 6-ból nem hallgattam volna meg, viszont így eljutott hozzánk 2010-ben, és azóta is szerintem az egyik legnagyobb sláger ott a 2000-es évek vége környékén, úgyhogy most ezért is hoztam nektek ezt a dalt, most viszont megyünk tovább Yves Larocque-kal, tőle pedig szóljon a Rise Up 2007-ből.

0: Hírzend Istől szólt a Shine 2015-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát, de nem menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Gabi hírei után hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of A-tól Z-ig, a 96.3-as frekvencián. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe pat.

0: szabadság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. Mi?

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 22-én szerdán 13 órakor. A mikrofonnál Harmat Gabi, lássuk a tartalmat. Forgalomrend változás lép életbe a Paksi FC Panathinaikos meccs idején. Etesi Anett túl van a műtéten, Sió kupa lesz Sárszentlőrincen. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján. Hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérus utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az őcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Ibolya rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
2: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, 2x17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
1: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz-e korrekciós műtétre.
2: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. De az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
1: Németkérkösség önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtárak közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri Községi Könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0620-412-1499-es telefonszámon kérhető. Szombaton reggelre ismeretlen elkövetők megrongálták a Borbély-tónál lévő játszótér kerítésének egy szakaszát, adta hírül Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán. A cselekmény különösen megrázó a helyi közösség számára, tekintettel arra, hogy az önkormányzat közösségi összefogással magánszemélyek adományaiból építette újjá kerítést a játszótéren játszadozó gyermekek biztonsága érdekében. Az önkormányzat megteszi a feljelentést a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen szándékos rongálás vétsége miatt, egyúttal kéri a lakosság segítségét, ha valaki látott vagy észlelt valamit, akkor jelezze a 0620-347-2035-ös telefonszámon.
0: Paks FM hírek.
1: Látványos lovas programmal várta az érdeklődőket a második lauszi ügyességi és díjugrató verseny, melyet július 18-án rendeztek meg a Kajdacsi Kastélyparkban. A rendezvényen a lovasok ügyességi versenyszámokban és díjugratásban mérhették össze tudásukat. A nap folyamán szép lovak, izgalmas versenyek és családias hangulat fogadta a látogatókat. A szervezők a kisebbekről is gondoskodtak, ugrálóvár, finom csavartfagyi és további kikapcsolódási lehetőségek tették teljessé a programot. A verseny nem csak a lovasport szerelmeseinek kínált élményt, hanem kellemes családi programként is szolgált. A résztvevők és a látogatók egyaránt élményekkel gazdagodva térhettek haza a Kajdacsi Kastélyparkból. Augusztus 6 és 8-a között rendezik meg a 29. Siókupát Sárszentlőrincen. A háromnapos eseményen számos sporták, kulturális program és közösségi kezdeményezés várja az érdeklődőket. A résztvevők többek között fociban, röplabdában, pingpongban és evezésben mérhetik össze tudásukat. Emellett koncertek, gyermekprogramok, főzőverseny, véradás és egészségügyi szűrések is színesítik a rendezvényt. Tamási Fürged, Pári, Regő és Koppány Szántó településeken teljesít kántori szolgálatot a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője Izsák László, aki rádiónknak elmondta, hogy szülei unszolására kezdett harmonikázni gyerekkorában, amit egy idő után abba hagyott.
3: Általános iskola alsó tagozatos voltam, és szülei unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam, tehát akkor nekik ez fontos volt. Beírattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, nyögvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, mikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művöldési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk.
1: Izsák László rádiónknak azt is elmesélte, hogy a rendőri hivatás mellett hogyan lett több településen is kántor.
3: Tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, minisztráltam rengeteg éven keresztül, és Koppány Szánton tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segítkezdek. Hát a füstölőt kellett vinnem, ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne aludjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, és akkor a hívek összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak, annyiféle hangnemben meg szólamba, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Gyakran jár ma is a Paksi FC meccseire Vájer Gábor, a klub egykori saját nevelésű játékosa. A Portugáliát is megjárt labdarúgó rádiónknak elmondta, hogy a július 23-ai Panathinaikosz elleni meccsen is nagyon szorít a Paksi FC-nek, hiszen igazán kemény ellenfél lesz a görög csapat.
4: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyította a Paks már több olyan ellenféle szembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más sem tudok gondolni.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 9 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem még ebben az órában is velem tartotok, ugyanis egy órán keresztül hozom nektek a legjobb Paks FM-es lágereket, valamint meglessük, hogy milyen programok várhatók a következő hetekben Pakson és a környékünkön. Aztán megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, de addig is szóljanak a jó kis lágerek. Martin Garrix-től fog érkezni a Told You So 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: Most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Július 22-én 17 és 18.30 között paksi kosár termelői és kézműves piac lesz a piac téren. Július 22-én Mesél az ég, utazó planetárium lesz gyermekeknek a Tolnai Művelődési Központban, két időpontban is, óvodásoknak 16 órakor, és 7 és 12 év közötti gyermekeknek pedig 17 órakor, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Július 23-án egy jó kis hétköznapi bulival vár benneteket a Kalocsai Kulturális Központ udvara, ahol Afrohouse, Tech House, Techno és Minimál zene fog szólni 19 órától hajnal egyig. Július 23-ától 25-éig 17. Gerjeni Dunarok motoros találkozó kerül megrendezésre, ahol egésznapos programokkal várnak benneteket, szabadtéri színpad is lesz, sörsátor, hideg-meleg ételek, tetoválás és még sátrazási lehetőség is. Több információ a www.gerjenidunarok.hu oldalon érhető el. Ebben a hónapban is kenuszgatón vizitúrák lesznek. Július 25-én Bölcske Paks távon, a Csónakháztól lesz az indulás 9 órakor, érkezés pedig 13-14 óra között. Jelentkezni és információt kérni a kenuszgatom@gmail.com e-mail címen tudtok. Remélem tudtam nektek segíteni a júliusi programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Bája legszélses lep, valamint Nagy Bogi szólt, tőlük pedig a Nem hiszek 2026-ból. Hát én nagyon örülök neki, mert ezt pénteken élőben is hallhatom. A plázson ugyanis a Bája Lex koncert lesz, és valószínű Nagy Bogi is majd meglepetés vendégként ott fog lenni, és ezt a dalt eléneklik közösen. És abban is nagyon bízom, hogy jó idő lesz, bár én azt látom az időképen, hogy nem lesz eső a héten, csak a vasárnapra mond egy kis szivatar, tehát én ebben bízom, úgyhogy nagyon mantrázom, hogy csak jó idő és napsütés lehet a pénteki napra, valamint a hétvégére is, ugyanis végig esküvőzöm. De nem is ez a lényeg, mi most megnézzük azt, hogy a holnapi napon milyen időjárás várható. Egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen is kialakulhat majd eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk

hogyha kimozdultok, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et. Most viszont megyünk tovább Clean Bandittel és Demi Lovatoval, tőlük pedig szóljon a Solo 2018-ból.

Justin Bieber szólt Curtis közreműködésével, tőlük pedig a Minden Este 2018-ból. Nekem ez a nagy kedvencem, és egyébként is nagyon szeretem Puskás Petit, ugyebár ez többször már elhangzott, hogy én is közreműködtem az esküvőjük napján. Nagyon-nagyon szeretem őket, és azt szeretem igazán bennük Bogival, hogy egyáltalán nincsenek elszállva, nagyon kedvesek, és mindig, ha találkozunk, akkor ugyanolyan kitörő örömmel fogadnak, mint amikor az esküvőjüket szerveztem. Nem is ez a lényeg, hanem mindketten Bogival annyira jó, hogy teljesen önálló identitást tartanak fent, és attól függetlenül ugyebár többször hallottuk, hogy mindketten felvették egymás nevét, ugye Puskás dalos lett Peti és Bogi is, de közben hagyják egymást szárnyalni, mindketten indítottak egy podcast sorozatot, Bogi ugyebár a Lelkizünket, Peti pedig nemrég indította el az ő saját podcastjét, valamint egy új kislemez jelent meg két dallal, Odeon címmel július 10-én. Én nagyon szeretem ezeket a dalokat, úgyhogy majd hozok belőle nektek egy kis különlegességet, mert azt gondolom, hogy nagyon rádióbarát, mindkettő sláger, és tényleg az mondható, hogy Peti most egy kicsit, hogy így újra gondolta az egész zenekarnak a formációját, és új dalokat, új hangzást hozott be az egész zenekar életébe, úgyhogy szerintem mindenképp érdemes rájuk figyelni a továbbiakban. Most viszont megyünk tovább a Halott pénzzel. Tőlük pedig szóljon a Melletted

0: Becky Hilltől szólt a Last Time 2021-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek. Nagyon köszi, hogy a mai napon is velem rádióztatok. Legközelebb ma jövő héten fogunk találkozni. Most viszont átadom a stúdiót Levinek, aki egészen hatig itt lesz veletek, és hozza a jobbnál jobb slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam. Csodás napot és csodás hetet kívánok nektek. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
6: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keres ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg, és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGE hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikosz elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az Öcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Iboly a rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
8: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, 2x17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
7: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz egy korrekciós műtétre.
8: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. Az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Gyakran jár ma is a Paksi FC meccseire Vájer Gábor, a klub egykori saját nevelésű játékosa. A Portugáliát is megjárt labdarúgó rádiónknak elmondta, hogy a július 23-ai Panathinaikos elleni meccsen is nagyon szorít a Paksi FC-nek, hiszen igazán kemény ellenfél lesz a görög csapat.
9: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyított a Paks már több olyan ellenféle szembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más nem tudok gondolni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 4 perc, július 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, a Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témáink, és minden mi szemszájnak ingere ezen a csodálatos, kicsi kellemesebb hőmérsékletű júliusi délutánnak a folyamán. Josh Flowers kezd, az idei Like a Prayer következik tőle. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Sofian the Giants szólt az imént, a Shut Up and Dance 2024-ből. Nos, július 22-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Magdolna, Lipót, Krisztina, Mária és Lenke nevű hallgatóinkat üdvözölhet a mai jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Mufasa, Hype Man és Dopamin következik a Weekend 2021-ből.

Alessót és David Guettát hallottátok, ez volt a 2024-es Never Going Home Tonight. Nos, még két track következik, egy Almától, egy pedig Shakira és Ozuna kettősétől, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és valami nagyon lebilincselő témát is keresek nektek. Most Alma következik, a 2022-es Close the Door.

Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV-t, tablet.

Ez volt Lady Gaga és a 2025-ös The Dead Dance. Nos, a 24.hu-n találtam valami elég menőt. Megtalálták, mivel lehet kiváltani a műanyag csomagolást. Az élelmiszerek tartósítása, írja az oldal, ősidők óta az emberiség egyik legnagyobb kihívása. Bár a modernkor műanyag csomagolásai forradalmasították a frissen tartást és a szállíthatóságot, hatalmas környezeti terhet rónak a bolygóra. A japán Kyushu-i Egyetem kutatói azonban egy olyan innovatív és környezetbarát megoldással álltak elő, amely nem csak a műanyag hulladékot, hanem az élelmiszer pazarlást is jelentősen csökkentheti. A kidobásra ítélt sütőtökéből készítettek természetes bioaktív csomagolóanyagot, írja a Science Alert. A Food Research International című szaklapban megjelent tanulmány szerint a kutatók a sütőtök feldolgozása során keletkező mellékterméket vették alapul. A tökhéj a termés tömegének mintegy 10-12%-át teszi ki, és bár ehető, az esetek döntő többségében a szemétben végzi. A tudósok a héjat nagy nyomáson melegítették, majd liofilizálták, hogy szénkvantumpontokká bontsák. Ezek olyan apró fekete porrészecskék, amelyekről korábban kimutatták, hogy hasznos tulajdonságokkal rendelkeznek az élelmiszer csomagolásban. Ezt a mikroszkopikus fekete port növényi rostokkal és zselatinnal ötvözve rendkívül hatékony csomagolóanyagot kaptak. Hogy demonstrálják, mennyire hatékony tartósítás szempontjából, összehasonlították, hogyan teljesít a hagyományos műanyag csomagolásban lévő, illetve csomagolás nélküli koktélparadicsom. A paradicsomok 20 nap után történő elemzése során a kutatók úgy találták, hogy a tökhéjból készült anyag jobban teljesített, mint a csomagolás nélküli változat. Továbbá felülmúlta a hagyományos műanyagot az UV-sugárzás elleni védelem, a baktériumok szaporodásának megakadályozása és az antioxidáns aktivitás védelme terén, noha a hagyományos műanyag jobban teljesített a nedvességvesztés korlátozásában. További jó hír, hogy a nanoanyag permetezve és tényleges csomagolásban is felhasználható. A kutatók szerint még permetezve sem éri el az anyag a toxicitási határértéket, sőt, egyszerű mosással vagy hámozással is eltávolítható. Tanaka Fumina élelmiszertudós szerint a környezeti előnyökön túl ez az anyag egy kis vidámságot vinne az élelmiszer csomagolásba, ugyanis UV-fény alatt a színpöttyök fluoreszkálnak és a színük a részecske mérettel változik. Wow! Végre egy kis előrehaladás ezen a téren is, remélhetőleg a jövőben minél kevesebb műanyagot kell használni élelmiszer csomagolásra. Most 96-ba repülünk vissza, Doji következik az If You're Thinking of Me.

0: me back.
1: Shawn Mendest hallottátok, ez volt a 2017-es There's Nothing Holding Me Back. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtüzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal új alkalmazása az e-áfa túl, valamint a használatát bemutató felhasználói kézikönyv, tájékoztatta szerkesztőségünket az adóhatóság. Közleményükben azt írják, a program megkönnyíti az Excel sablonban előkészített e-áfa adatok feldolgozását, ellenőrzését, az XML állományok előállítását és az e-áfa M2M export fájlok elkészítését. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Szombaton reggelre ismeretlen elkövetők megrongálták a Borbély-tónál lévő játszótér kerítésének egy szakaszát, adta hírül Nagy Dorog Nagyközség önkormányzata a közösségi oldalán. A cselekmény különösen megrázó a helyi közösség számára, tekintettel arra, hogy az önkormányzat közösségi összefogással magánszemélyek adományaiból építette újjá kerítést a játszótéren játszadozó gyermekek biztonsága érdekében. Az önkormányzat megteszi a feljelentést a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen szándékos rongálás vétsége miatt, egyúttal kéri a lakosság segítségét, ha valaki látott vagy észlelt valamit, akkor jelezze a 0623472035-ös telefonszámon. Németkér község önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtár közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri Községi Könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0620-412-1499-es telefonszámon kérhető.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
3: Pontos idő 15 óra 4 perc, július 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak, az informatív hír összefoglalót mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Gracie Abrams kezd, 2024-ből fogjátok tőle hallani a That's So True című tracket. Let's go!
0: És most egy újabb óra.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Egy kis emlékeztető, hogy a paksi kosártermelői és kézműves piac ma 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piac téren. Közeleg a 4. gerjeni nagycsaládos családi nap. Augusztus 1-én lesz 15 órától a gerjeni sportpályán. Várható mezdenc, tombola árusítás, cukorágyú, lovaskocsikázás, és Verőcei Péter pedig óriás buborékokkal érkezik majd a családi napra. De rendőrkutyás bemutató is várja a kilátogatókat. A rendezvény alatt lesz lehetőség kézműveskedni, új lenyomat készítésre, focis ügyességi játékokon részt venni, és sorjátékokon is. Pontgyűjtő fizetbe pecsétet lehet gyűjteni, írják zsákba macskáért és egyéb programokban való részvételért. De természetesen büfé és kávézó is várja a kilátogatókat. Lesznek sülthúsok, minifánk, minden mi szemszájnak ingere. Minden kicsit és nagyot szeretettel vár Gerjen Község önkormányzata és a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 24-én, azaz pénteken lesz vetítés. Először 16 órától a Minyonok és Szörnyek támadnak, egy animációs családi vígjátékről van szó. 18 órától egy premier következik, a Michael Ende csodálatos megható meseregényéből készült Momo. Majd 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a Keserű Karácsony című vígjáték.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Tate McRae és a 2025-ös Sports Car. Nos, még két track következik, egy BB Rexától, egy pedig Avicii-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, és aztán jövök vissza a zenékkel és lebilincselő témákkal. BB Rex következik, a 2021-es Sacrifice. Let's go!

0: Reklám.
1: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

hátra. Ricky Martin halhatatlan 95-ös Mariáját hallattátok. Nos, az infostart.hu írja, hogy megváltozik, amit a YouTube-on láthatunk, szigorítás következik. Változtat a mesterséges intelligenciával készült videókra vonatkozó irányelvein a YouTube, bár kérdés, hogy ez önmagában mennyire lesz elég. Azt írják, hogy a YouTube-ot és más videómegosztó platformokat is egyre inkább ellepik a mesterséges intelligenciával készült gyenge minőségű, gyakran félrevezető videók. Ezek sokszor meghökkentő, figyelemfelkeltő történeteket mesélnek el, máskor pedig különféle csalásokhoz vagy megtévesztő hirdetésekhez kapcsolódnak. A problémát a YouTube fölismerte, ezért pontosította azokat az irányelveket, amelyek meghatározzák, mi minősül nem hiteles tartalomnak. A cél az alacsony ráfordítással készülő, ismétlődő és manipulatív AI videók visszaszorítása, írja a Gizmodo, amit a hvg.hu szemlézett. A tartalomkészítőknek szánt videós tájékoztatóban Matt Holprin, a YouTube biztonságért felelős alelnöke ismertette, hogyan kezeli majd a platform a mesterséges intelligenciával előállított tartalmakat. Bár az AI videókat nem nevezik meg külön, a változtatások egyértelműen erre a kategóriára fókuszálnak. A Gizmodo emlékeztet arra is, hogy a YouTube már 2025 óta korlátozza az ilyen jellegű tartalmak monetizálását, most azonban tovább finomítja a szabályozást. Az AI-jal készült videókat továbbra sem tiltják be, Holprin szerint ugyanis a technológia képes ösztönözni a kreativitást, az ismétlődő, sablonos és alacsony minőségű videók azonban nem képviselnek valódi értéket, olvasható. A platform elsősorban a manipulatív, sokkoló tartalmak visszaszorítását tűzte ki célul, ami ugyanakkor kényes feladat. Nem kizárt ugyanis, hogy a rendszer tévesen AI generáltnak minősít valós felvételeket, például egy híradásban szereplő mentőakciót vagy más rendkívüli eseményt. Hogy a módosított szabályok a gyakorlatban mennyire bizonyulnak hatékonynak, egyelőre kérdéses. A videó megosztót jelenleg is rengeteg gyenge minőségű mesterséges intelligenciával készített tartalom árasztja el, így a változások valódi hatása csak később derülhet ki. Én minden esetre természetesen személyesen a törekvést abszolút üdvözlöm. Minél kevesebb AI-os tartalom, annál jobb. Leoni következik a 2024-es

Ez volt Milky és a Just The Way You Are David Guetta idei remixében. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Gabi hírösszefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órán.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. A Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton kasszálás zajlik, ezért mindkét irányban útszűkületekre számítsatok. És szintén ez a szitu az M6-os autópályán is, ahol szintén kasszálás miatt kilométer szelvény szerint növekvő irányban, jobb oldalon, az országhatár felé korlátozzák a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8886-os telefonszámon vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGE hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikosz elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Tamási Fürget, Pári, Regő és Koppány Szántó településeken teljesít kántori szolgálatot a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztály vezetője Izsák László, aki rádiónknak elmondta, hogy szülei unszolására kezdett harmonikázni gyerekkorában, amit egy idő után abba hagyott.
6: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szülei unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam, tehát akkor nekik ez fontos volt. Beirattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, nyögvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, mikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művelődési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve, előadtak egy koppányvölgyi lakodalmas, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk.
5: Izsák László rádiónknak azt is elmesélte, hogy a rendőri hivatás mellett hogyan lett több településen is kántor.
6: Tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, minisztráltam rengeteg éven keresztül, és Koppány Szántón tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segédkezdek, hát a üstölőt kellett vinnem, ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne rúgjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, akkor a hívek összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak annyiféle hangnemben meg szólamba, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
1: A pontos idő 16 óra 5 perc, július 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Olivia Dean lesz az első. Az idei Man I Need következik tőle. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra

A Bonnie M halhatatlan Sunny-át hallottátok Rehab feldolgozásában 2025-ből. Nos, július 22-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Magdolna, Lipót, Krisztina, Mária és Lenke nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Jungkook és Lato következik a 2023-as 7.

Ez volt Louis Capaldi és a 2025-ös Love the Hell Out of You. Nos, még két track következik, egy Youngbloodtól, egy pedig By Alexis és Sleptől és Nagy Bogitól. Majd utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel és egy lebilincselő témával, azt tuti. Youngblood következik a 2020-as Cotton Candy.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

Ez volt Benzo Moon és a 2025-ös Mystical Magical. Nos, az IGN.com írja, hogy új mérföldkő, Európában elsőként a franciák kitiltják a közösségi médiából a 15 éven aluli gyerekeket. Miután Ausztráliában és az Egyesült Királyságban egyaránt úgy döntöttek, hogy a gyerekeknek nincs helyük a közösségi médiában, most Franciaország is beállt a sorba. Az ottani parlament ugyanis rábólintott arra az új törvényre, ami kitiltaná a 15 év alatti felhasználókat ezekről a platformokról, méghozzá már 2027. januárjától kezdődően. Ezzel pedig Európában elsőként léptek rá erre az ösvényre, ami azt jelenti, hogy az országban mindenkinek igazolnia kell majd a korát, mielőtt használhatná a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot vagy a többi hasonszörű appot. Magát a törvényt két részletben fogják bevezetni a jelenlegi tervek szerint, először is idén szeptembertől kezdve a 15 éven aluli gyerekek nem készíthetnek többet fiókokat a közösségi oldalakon, és minden ilyen új regisztráció esetében csekkolni fogják a felhasználó korát. Aztán jövő év elejétől kezdődően már a meglévő fiókokra egyaránt vonatkozni fog a szabály, ami azt jelenti, hogy mindenkire vár egy ellenőrzési folyamat, hogy kiderüljön, elmúlt-e 15, és jogosan van-e fenn a platformon. Természetesen, ahogy az várható volt, már megjelentek a döntést ellenző hangok, ugyanis van néhány jogos aggálya ezzel az egésszel kapcsolatban. Például az, hogy mennyire lesznek hatékonyak a kor ellenőrzésére kitalált megoldások, hiszen a fiatalok eddig is simán kijátszották az ilyen akadályokat. Ausztráliában például nemrég mutatták ki, hogy a tiltás ellenére 10-ből 7 gyereknek van továbbra is valamiféle hozzáférése a közösségi médiához, miután hivatalosan elvesztette a fiókját korábban, szóval papíron tényleg jó ötletnek tűnhet ez a szigorítás annak érdekében, hogy megvédjék a fiatalokat, de az majd csak élesben fog kiderülni, hogy valóban megérte. Személyes véleményem szerint valamiféle szabályozás feltétlenül jót fog tenni, de tényleg kicsi esetleges módszerekkel. Vannak felvértezve még ehhez a dologhoz a közösségi média felületek, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Meneskin következik, a 2022-es The Loneliest.

Enrique Iglesiast hallottátok, ez volt az El Bagno 2018-ból. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órán.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtüzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal új alkalmazása az e-áfa túl, valamint a használatát bemutató felhasználói kézikönyv, tájékoztatta szerkesztőségünket az adóhatóság. Közleményükben azt írják, a program megkönnyíti az Excel sablonban előkészített e-áfa adatok feldolgozását, ellenőrzését, az XML állományok előállítását és az e-áfa M2M exportfájlok elkészítését. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikosz elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az Őcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Ibolya rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
4: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, 2x17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig, eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
3: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz-e korrekciós műtétre.
4: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. De az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 17 óra 4 perc, július 22-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, még hozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Inna és Sean Paul kombója következik 2025-ből a Let It Talk To Me. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 27 Celsius fokon odakint. Felhős időben volt részünk egész álló nap, néha azért kisütött a nap, persze, és végül is ez a napi csúcsőmérséklet, amiről beszámolhatok. Hidegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak az arra érzékenyeknél. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap még marad ez az enyhe idő, 26 fok lesz, és a hidegfronti hatás következtében egy kis zápor is elképzelhető, majd lehetséges, hogy egy kis csapadékot is kapunk a nyakunkba. Pénteken meg már csak 24 fok lesz, úgyhogy nagyon menő időnk lesz, viszont a hétvégén visszatér a nyár, ami azt illeti 29 fok lesz szombaton, vasárnap pedig 31. A vasárnapot és a hétfőt csapadékos, zivataros napként állapítja meg az oldal, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre a magas UVB sugárzás értékeire figyelmeztet minket az oldal a hétvégi napok során kifejezetten, ezért UV-szűrős napszemüveg legyen majd rajtatok, hogyha mentek valahova esetleg a hétvégén, illetve magas faktorú napkelyel érdemes kerelgetni a bőrötöket, hogyha érzékeny az ilyesmire, valamint kalapot és sapkát is érdemes viselni, valamint még annyit hozzátennék, hogy a hidratáció még mindig nagyon fontos, kardinálisan fontos, hogy elég vizet fogyasszatok, hogy a napközben elveszített folyadékot pótolni tudjátok.

0: Paks FM.
1: Ó, amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal, ami nekem.

Ez volt Post Malone és a 2024-es I Had Some Help. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a nagyon kellemes júliusi délutánnak a lendületét. Robin Schulz és Kido következik az All We Got 2020-ban.

Fighters hallottatok, ez volt a 2014-es Something from Nothing. Nos, július 22-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Magdolna, Lipót, Krisztina, Mária és Lenke nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Még valami, egy érdekesség, 132 éve tartották a legelső autóversenyt. 1894. július 22-én történt a nagy esemény. A verseny Franciaországban zajlott Párizs és Rouen között. Jules Albert de Dion volt a nyertes. Oh, wow, na egy ilyen versenyt azért megnéztem volna. Na, azt mondja, hogy Purple Disco Machine következik, a 2024-es Blitz.

Bent, hallottátok, ez volt a 2024-es Sandéla. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap a délelőtti órákban találkozhatok velem, legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos lágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai front szakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Július 29 és augusztus 2 között ismét Kaposvárad otthont a Ripőrónai Kupa hőlégbalon versenynek, amely látványos fáklyás felvonulással veszi kezdetét a belvárosban, írja az MTI. A nemzetközi mezőnyt felvonultató esemény repüléseit a reggeli és az esti órákban rendezik meg, ugyanakkor a program lebonyolítása az időjárási körülményektől is függ. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Augusztus 6 és 8-a között rendezik meg a 29. Siókupát Sárszentlőrincen. A háromnapos eseményen számos sportág, kulturális program és közösségi kezdeményezés várja az érdeklődőket. A résztvevők többek között fociban, röplabdában, pingpongban és evezésben mérhetik össze tudásukat, emellett koncertek, gyermekprogramok, főzőverseny, véradás és egészségügyi szűrések is színesítik a rendezvényt.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Gyakran jár ma is a Paksi FC meccseire Vájer Gábor, a klub egykori saját nevelésű játékosa. A Portugáliát is megjárt labdarúgó rádiónknak elmondta, hogy a július 23-ai Panathinaikos elleni meccsen is nagyon szorít a Paksi FC-nek, hiszen igazán kemény ellenfél lesz a görög csapat.
5: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyított a Paks már több olyan ellenféle szembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más nem tudok gondolni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Összeköt.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Aggasztó változást figyeltek meg a szakemberek a Mátrában. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, és lefagyasztják a koalák petesejtjeit a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Többek között ezekről lesz szó, illetve a fenntartható építkezésről is, ugyanis Rotterdamban 60 ezer ház épül meg lapos tetőkre. A lapos tetőkre való építkezés ma már tulajdonképpen külön tudományág, ezzel is fogunk foglalkozni. Új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók műholdak segítségével, és azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyerek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelenthet a gyermek számára. Ezekről is szó lesz, úgyhogy remélem, hogy találkozunk. Én Strasser Andi vagyok.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtűzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGE hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Németkér község önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtár a közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri Községi Könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0620-412-1499-es telefonszámon kérhető. Látványos lovas programmal várta az érdeklődőket a második lauszi ügyességi és díjugrató verseny, melyet július 18-án rendeztek meg a Kajdacsi Kastélyparkban. A rendezvényen a lovasok ügyességi versenyszámokban és díjugratásban mérhették össze tudásukat. A nap folyamán szép lovak, izgalmas versenyek és családias hangulat fogadta a látogatókat. A szervezők a kisebbekről is gondoskodtak, ugrálóvár, finom csavart fagyi és további kikapcsolódási lehetőségek tették teljessé a programot. A verseny nem csak a lovasport szerelmeseinek kínált élményt, hanem kellemes családi programként is szolgált. A résztvevők és a látogatók egyaránt élményekkel gazdagodva térhettek haza a Kajdacsi Kastélyparkból.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Van benned egy kis vadság? Akkor az e-heti Best of órát bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmat Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerek

0: fáradtság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal új alkalmazása az e-áfa túl, valamint a használatát bemutató felhasználói kézikönyv, tájékoztatta szerkesztőségünket az adóhatóság. Közleményükben azt írják, a program megkönnyíti az Excel sablonban előkészített e-áfa adatok feldolgozását, ellenőrzését, az XML állományok előállítását és az e-áfa M2M export fájlok elkészítését. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Tamási Fürged, Pári, Regő és Koppányszántó településeken teljesít kántori szolgálatot a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője Izsák László, aki rádiónknak elmondta, hogy szülei unszolására kezdett harmonikázni gyerekkorában, amit egy idő után abba hagyott.
2: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szülei unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam. Tehát akkor nekik ez fontos volt, beírattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, gyöngyvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, mikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művöldési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk.
1: Izsák László rádiónknak azt is elmesélte, hogy a rendőri hivatás mellett hogyan lett több településen is kántor.
2: Tehát azt tudni kell, hogy én alapjából is hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, minisztráltam rengeteg éven keresztül, és Koppányszánton tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segítkezzek, hát a üstölöt kellett vinnem ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne rúgjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, és akkor a hívek összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak annyiféle hangnemben meg szólamba, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Max FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a várossal, ahol 60 ezer ház épülhetne meg lapos tetőkre, vagyis a lapos tetőkre építhető házak tudományával is foglalkozunk majd a mai napon, illetve ennek kapcsán a fenntartható építkezéssel, vajon mit nevezünk fenntartható építkezésnek, és hol kiviteleztek már nagyobb épületeket Európában, ezt az elvet szem előtt tartva. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, ez is egy nagyon fontos hír, nem csak a globális felmelegedés tekintetében, erről is szó lesz. Lefagyasztják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók egyébként műholdak segítségével. Azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyermek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erről is szó lesz, de mindenek előtt egy hazai hírrel kezdjük, ugyanis aggasztó változást figyeltek meg a Mátrában a kutatók, úgyhogy már is kezdünk ezzel a hírrel, és Strasser Andi vagyok, remélem, hogy mind együtt vagyunk, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Bükki Nemzeti Parkban. Elkezdtem megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját. A klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának beszámolója szerint ennek következményeit nem lehet előrejelezni, de akár az emberekre nézve is súlyosak lehetnek. A tölgyesekben országszerte előforduló tölgyfalepke szinte egész életét a fák lombkoronájában tölti, példányai csak nagyon ritkán ereszkednek le a talajszintre. Napos időben a leveleken sütkérezik, ha pedig túl meleg van, a lombozat árnyas részére húzódik. Táplálkozni sem jön le az aljnövényzet vagy a cserjék virágaira, hanem a lombkoronában nyalogatja pödör nyelvével a levéltetvek által kibocsátott mészharmatot, írja a 24.hu tudományos rovata. Idén nyáron azonban a Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Mátrában rendhagyó jelenséget figyeltek meg, a tölgyfalepkék hatalmas csoportjai pihentek az aljnövényzeten és a talajon, néhol egy pontból akár 30-40 példányt is sikerült megszámolniuk. A különös viselkedés oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság volt, ami miatt a lepkék a fák koronájában már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek a talajszintre húzódni. Ez még nem tűnik nagy problémának egyébként, de egyértelműen jelzi a tölgyesekben elindult változásokat, amelyek következményeit az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudunk előrejelezni, ezért kulcsfontosságú lenne a klímaváltozást fokozó, környezetterhelő tevékenységeinket megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni, mondják a kutatók. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága szerint viszont a klímaváltozás okozta kihívásokkal nem csak a természetvédőknek kellene komolyan foglalkoznia, hanem a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek is, sőt, szerintük a társadalom minden tagja tehet azért, hogy az éghajlati viszonyok további negatív irányba történő változását mérsékeljük. Ez tehát a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának, illetve szakembereinek a véleménye a klímaváltozás kapcsán, illetve a Mátra tölgyeseinél megfigyelhető változások kapcsán. Újabb érdekességgel folytatjuk, hamarosan Rotterdamba fogunk utazni, és a tudomány szempontjából ezúttal az építészettel fogunk foglalkozni, méghozzá a fenntartható építészettel.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatjuk.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Utazzunk egy kicsit a következőkben, ezúttal nem az űrbe, vagy nem a víz alá, csak egyszerűen egy európai nagyvárosban fogunk járni. Kijárt már egyébként Rotterdamban, Hollandia második legnagyobb városáról van szó, ahol 60 ezer ház épülhetne meg a közeljövőben, méghozzá nem is akárhová, a lapos tetőkre, már el is kezdték egyébként a kivitelezést, vagyis a lakhatási válságot Európa egyik legmodernebb városa meglepő helyen oldaná meg. A lapos tetők hasznosítása ma már külön tudományág, egy helyi építésziroda pedig nem is akárhogyan kivitelezné ezeket az új lakrészeket a tetőkön. Egyébként azért is kérdeztem, hogy ki járt már Rotterdamban, mert a város nagyon más, mint a legtöbb európai város. A II. Világháború úgynevezett Rotterdami Blitz bombázásában a városközpont teljesen megsemmisült, így az épület állománya jóval fiatalabb a kontinens hasonló városainál. A gyors újjáépítés modern városi tájképét merész formatervezés jellemzi, több, ma már világhírű holland építész iroda is Rotterdamból indult, nem mellékesen rengeteg lapos tetős épület áll a városban, összesen 18,5 négyzetkilométernyi lapos tetője van, ami durván 3000 futballpályának felel meg. A város technikailag 60 ezer új házat tudna befogadni a meglévő háztetőkön, lapos tetőkön. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy minden fejlesztőnek, aki ilyen úgynevezett kiegészítő lakásokat telepít, szociális vagy középosztálybeli lakásként kell megjelölnie azokat, és ezek a fejlesztők mentesülnek majd egyes önkormányzati díjak alól, amelyeket jellemzően új földterületek értékének növelésekor kell fizetni. Ami tudományos szempontból érdekes ezzel az új lapos tetőre építendő házak féle elképzeléssel, hogy a projekt a körforgásos gazdaság elveit képviseli, a puszta megfizethetőség túl is. A város ösztönzőket kínál azoknak a fejlesztőknek, akik biolapú vagy körforgásos építési rendszereket alkalmaznak, például könnyű fa vagy moduláris egységeket, amelyek nem terhelik a meglévő alapokat és minimalizálják az építkezés szénlábnyomát. Ez az építkezési forma pedig azért érdekes számunkra, magyarok számára is, mert a problémával Budapesten is foglalkoznak. Nemrég három pécsi építész hallgató panelházak tetejére telepíthető lakóegység tervét készítette el egy nemzetközi pályázatra. A projekt moduláris, hálózatfüggetlen, 25 négyzetméteres kisházai a tervezők szerint a poszt-szovjet térség bármely lakótelepéhez adaptálhatóak. Egyébként Bárány Baróth Bálint, Molnár Bálint és Kőhidi Máté munkájáról, illetve elképzeléséről van szó, írja a Rakéta. A magyarok elképzelésével tudományos szempontból valószínűleg a jövőben még fogunk foglalkozni, viszont ami a holland fenntartható építkezést illeti, egy példát hadd hozzak még, amikor évekkel ezelőtt Amsterdamban egy ideiglenes bírósági épületet húztak fel, az direkt úgy tervezték meg, hogy fenntartható legyen, vagyis a főbb elemeit később egy másik épületben is fel akarták használni. A projekt 2016-ban jött létre, és abszolút úttörőnek számított, mind a koncepció, mind a megvalósítás tekintetében. Az épület tartó elemeit könnyen szétszerelhetőként tervezték, illetve az egyes szerkezeti elemeket, még a lépcsőt is modulokból készítették és helyben szerelték őket össze. Természetesen az épület lebontása azóta megtörtént, az nagy odafigyelést igényelt a kivitelezőktől, mert az elemeket rendszerezve kellett az új helyre átvinni, a költségek a hagyományos építészettel megegyeztek, vagy annál egy kicsit magasabbak voltak a logisztika miatt, de amint ez nem egy úttörő projekt, hanem egy elterjedt technológia lesz, akkor olcsóbb megvalósítása lehet számítani, mondják a szakértők, a tudomány nagy erőkkel foglalkozik a fenntartható épületek kivitelezésén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Rock a Föld.
1: Ez a Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
3: Hírek a tudomány világából. Tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
4: Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában. A fejlesztések egyelőre többnyire prototípusok, de idővel környezetbarátabb alternatívát jelenthetnek a jelenlegi klímaberendezések és hőszivattyúk mellett. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hogyan működik a hagyományos légkondicionáló berendezés, ugye kompresszor segítségével keringteti a folyékony és gáz halmazállapot között váltó hűtőközeget. Ez hatékony megoldás, de a rendszer sok energiát fogyaszthat, a fluorozott klímagázok pedig szivárgás esetén erősen hozzájárulhatnak a felmelegedéshez. Egyes ilyen anyagok üvegházhatása több százszor, vagy akár több ezerszer erősebb lehet a széndioxidénál. Ezek miatt, az okok miatt egyébként az Európai Unió fokozatosan szigorítja a fluorozott üvegházhatású gázok használatát. A 2024-ben elfogadott szabályozás különböző határidőkkel korlátozza vagy tiltja meg egyes hűtő és klímaberendezések forgalmazását, amennyiben azok túl magas felmelegedési potenciállal rendelkező gázokat használnak. Nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy az összes hagyományos klíma azonnal betiltásra kerül, de a gyártókat új hűtőközegek és teljesen eltérő technológiák fejlesztésére ösztönzi ez a rendelet. Az egyik ígéretes megoldáson például a németországi Saarvidéki Egyetem kutatói dolgoznak, az általuk fejlesztett elasztokalorikus rendszer nikkel-titán ötvözetből készült húzalokat nyújt meg, majd enged el. Az anyag nyújtásakor hőt ad le, tehermentesítéskor pedig lehűl, így képes hőt elvonni a környezetéből. Más vállalatok mágneses térrel próbálják kiváltani a hagyományos hűtőközegeket. Egy német cég olyan anyagokat használ, amelyek mágnesezés hatására felmelegszenek, a mágneses tér megszüntetésekor pedig lehűlnek. Ezen kívül léteznek félvezetőkre épülő rendszerek is, amelyek elektromos áram segítségével mozgatják a hőt, míg egy másik fejlesztési irány nyomás hatására felmelegedő és lehűlő kristályos anyagokkal kísérletezik. Ezekben például azok közös, hogy a hűtést nem egy csövekben keringő vegyi anyag párolgása és lecsapódása végzi. A szilárd test alapú megoldások egyik legnagyobb előnye, hogy nincs belőlük kiszivárgó klímagáz, elméletben kevesebb mozgó alkatrésszel, halkabban és hatékonyabban is működhetnek, de egyelőre nem bizonyított, hogy nagy épületek hűtésére is gazdaságosan használhatók. Minden esetre a kutatóknak többek között az anyagok tartóságát, a gyártási költségeket, a rendszer méretét és a folyamatos működés megbízhatóságát kell javítaniuk ahhoz, hogy a hagyományos klímaberendezéseket mielőbb lecserélhessük. Szükség is van erre, hiszen egyre melegebbek a nyaraink, de egyébként mielőtt azt gondolnánk, hogy csak a mai kor emberének van szüksége hűtésre, jó, ha tudjuk, hogy például már az ókori Rómában a vízhálózat és a csatornarendszer adta lehetőségeket használták ki egyes épületek falainak a lehűtésére, ezáltal az életterek komfortosabbá tételére. A modern kori légkondicionálás alapjait pedig a Faraday kalitkáról híres fizikus és feltaláló alapozta meg Michael Faraday 1820-ban Angliában. Ő ébredt rá arra, hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia, ha elpárologtatják, akkor hűteni képes. Négy évvel később, 1824-ben dr. John Gorey fizikus olyan kompresszoros berendezést alkotott, amellyel jeget állított elő, majd ezzel a levegőt hűtötte. Az első valódi klímákat pedig ipari céllal gyártották, ennek oka a készülékek mérete és ára volt, az elektromos légkondicionálás pedig 1902-ben jelent meg.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fox

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lefagyaszthatják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól, írja a Covid. Minden évben egyébként nagyon sok koalát szállítanak vadállatkórházakba betegség vagy sérülés miatt, és sajnos nem mindegyikük éli túl. Ahhoz, hogy megelőzzék a faj kihalását, az egyetem kutatói mély hűtéssel fagyasztanák le a koalák ivarsejtjeit, amelyek mesterséges megtermékenyítéssel és úgynevezett in vitro megtermékenyítéssel, azaz lombik bébi kezeléssel lehetővé tehetik az egészséges koala embriók létrehozását. A kutatók indoklása szerint erre az eljárásra azért van szükség, mert a koala egyedek csökkenő arányával az egyedi tulajdonságaikat hordozó gének is eltűnnek, amelyek segíthetnék őket a környezetben.

0: A fagyáspontja mínusz 196 Celsius fok, és úgy konzerválja az ivarsejteket, hogy azok több évtizeden keresztül is képesek éppen fennmaradni. Vincent Lynch, a New York állambeli Buffalo-i Egyetem evolúciós fejlődés biológusa és a biológiai tudományok docense úgy nyilatkozott, hogy sikeresen felélesztettek olyan sejteket, amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt folyékony nitrogénben fagyasztottak le. Úgyhogy így próbálják a koala populációkat megmenteni. Egyébként rengeteg állatfajjal kapcsolatban hallunk hasonló híreket, elsősorban a pusztulásukról és a kihalásukról, vagy annak fenyegetettségéről, de vajon miért fontos, hogy bizonyos állatfajok vagy egy se halljon ki? Nos, a World Wide Fund nevű szervezet, vagyis a Természetvédelmi Világalap, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete két évente közzé teszi az úgynevezett élőbolygó jelentését. A 2022-es adatok szerint 5230 emlős, madár, hüllő, kétéltű és halfaj mintegy 32 000 populációjának változását értékelték az elmúlt évtizedekre visszatekintve. Mint írták, 1970 és 2018 között átlagosan 69%-kal csökkent a populációk mérete, amit főleg az állatok természetes élőhelyének eltűnése okoz, mivel ezeket mezőgazdasági területekké alakítja az ember, de az éghajlatváltozás is egyre nagyobb veszélyt jelent számukra. A legsúlyosabb populációvesztést az édesvízű tavakban, a folyókban és vízes élőhelyeken élő fajok szenvedték el. Ezek létszáma 1970 óta átlagosan 83%-kal csökkent. A jelentés szerint a legnagyobb populációvesztés az Amazonas vidékén következett be Dél-Amerikában, ahol az erdőirtás miatt pusztulnak el az erdőkben élő fajok. Ebben a régióban a vadon élő állatok populációinak mérete átlagosan 94%-kal csökkent az elmúlt fél évszázadban. Elképesztő számok ezek egyébként, amelyekről évről évre újra és újra hallunk, illetve ezekkel a számokkal kapcsolatban kongatják a természetvédők is a vészharangokat, és visszatérve az eredeti kérdésünkre, hogy miért olyan fontos számunkra, hogy ne halljanak ki az állatfajok vagy bizonyos állatfajok. Nos, a tudósok és a kutatók továbbra is arra hívják fel a figyelmünket, hogy a természetes eredeti körforgásból való faj kiesések óriási katasztrófákat okozhatnak a környezetben, és ezek kihatással lehetnek az emberre is.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Run around, run around, run around, throwing that dirt all on my name.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Műholdak figyelik a csendes óceán délnyugati részén zajló vulkanikus tevékenységet, ugyanis a szakértők abban bíznak, hogy ott hamarosan új sziget alakulhat ki, és szeretnék a jelenséget, illetve a folyamatot megfigyelni. A műholdas megfigyelések alapján már május eleje óta víz alatti kitörés zajlik az úgynevezett Bismarck tenger mélyén, Pápua Új-Guineától északra. Ha hirtelen nem ugrik be, segítek, a szigetország Ausztrália fölött található északra, hogyha ez így segít hirtelen valamit. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan egyébként, hogy melyik vulkán vált aktívvá, mert a térségről nem állnak rendelkezésre részletes tengerfenék térképek, mert hogy ilyenek is vannak, de az biztos, hogy a kitörés első jeleit május 8-án észlelték földrengésmérők, ezt követően pedig több műhold is megörökítette a vízfelszín fölé emelkedő gőz és hamúfelhőket, valamint az elszíneződött tengervizet. A következő napokban készült nagy felbontású felvételek arra utaltak, hogy a vulkáni kürtő egyre közelebb került a felszínhez, az infravörös mérések pedig egy nagyjából 7 négyzetkilométeres területen mutattak ki jelentős hőanomáliát. Simon Kahn, a Michigan Műszaki Egyetem munkatársa szerint utóbbi jelentős mennyiségű forró anyagra utal. Úgy tűnik, a vulkáni kürtő jóval sekélyebben helyezkedik el, mint ahogy a korábbi tengerfenék adatok alapján feltételezték, írja a National Geographic. A műholdak nagy kiterjedésű, lebegő habkőből álló struktúrákat is észleltek, ezek a felszíni áramlásokkal sodródnak, az adatok összességében pedig azt jelzik, hogy jelentős mennyiségű vulkáni anyag jut a felszín közelébe. Jim Garvin, a NASA egyik űrközpontjának kutatója szerint a következő kérdés az, hogy valóban megszületik-e az új sziget, bár a tenger alatti vulkánok tevékenysége látványos felszíni hatásokkal járhat, azért nem garantált, hogy a szárazulat megszületik. Új szigetek létrejöttét egyébként ritkán sikerül műholdakkal valós időben megfigyelni, ezért az esemény különösen foglalkoztatja a geológusokat. Ha valóban kialakul egy új szárazulat, az kivételes lehetőséget kínálna a tudomány számára. A szakemberek nyomon követhetnék, miként hódítják meg az új területet a növények és az állatok, hogyan alakítja a felszínt az erózió, valamint milyen geológiai folyamatok formálják tovább a frissen létrejött szigetet. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a vulkáni kúp hamar instabillá is válhat, és akár össze is omolhat, ha pedig a tengervíz beáramlik a magmakamrába, a kitörés még hevesebbé válhat, ez pedig alapvetően megváltoztathatja a potenciális sziget sorsát. Egyébként érdekes kérdés ennek a hírnek a kapcsán, hogy vajon hány új sziget születik manapság? Nos, azt mondják a kutatók, hogy viszonylag gyakran születnek új szigetek, de nem könnyen számszerűsíthető, hogy pontosan mennyi mondjuk évente vagy 10 évente. Pontos éves statisztikát azért nehéz mondani, mert sok apró képződmény csak ideiglenes, de évente átlagosan néhány új sziget azért felbukkan a világon. A leglátványosabb módja az új szárazföldek születésének a víz alatti vulkánkitörések munkája. A víz alatti vulkánok lávát és hamut okádnak, amelyek lehűlve és felhalmozódva szigetekké emelkednek a tengerszintje fölé, illetve ha tényleg számszerűsíteni szeretnénk, hogy hány új sziget születik manapság, akkor érdemes megemlíteni az ember által létrehozott szigeteket is. Napjainkban a világ több pontján, például Dubajban vagy Malajziában építenek mesterséges szigeteket turisztikai vagy lakossági célokra.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egy elsősorban szülőket és gyermekeket érintő tudományos hírrel zárjuk mai magazinunkat, ugyanis új biztonsági funkcióval bővíti a szülői felügyeleti eszköztárát a Meta. Mondhatnánk azt is, hogy a Meta azonnal üzenni fog a szülőknek, ha a gyermekük olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelent a gyermek számára. A mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatok egyre nagyobb nyomással néznek szembe a szabályozók és a szülők részéről is azzal kapcsolatban, miként kezelik a chatbotok a krízis helyzetbe került, különösen a fiatalkorú felhasználókat. Erre reagálva a Meta kifejlesztette kifejezetten erre a célra szánt algoritmust, amely képes felismerni, ha egy tinédzser önkárosításra utaló kijelentéseket tesz a beszélgetések, vagyis a csetelések során. Annak érdekében, hogy a sokszor traumatikus értesítések indokolatlanul ne riasszák meg a családokat, a rendszer által megjelölt eseteket az üzenet kiküldése előtt hús-vér szakemberek is manuálisan ellenőrzik. A tech óriás elismerte, hogy kétes esetekben inkább az óvatosság elvét követik, így előfordulhatnak téves riasztások is, de a biztonságot tartják a legfontosabb kiindulópontnak. Az új funkció egyelőre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában lesz elérhető az Instagram szülői felügyelet szolgáltatását használók számára, a globális bevezetést pedig az év végéig tervezik, írja a Rakéta. A megelőzésen túl a Meta már egy olyan megoldáson is dolgozik, amellyel közvetlenül értesíthetnék a segélyhívó szolgálatokat, amennyiben a közvetlen öngyilkossági veszély igazolódik. Ez a vészhelyzeti protokoll nem csupán a fiatalokat érinti majd, hanem a felnőtt felhasználókra is kiterjed, ha a chatpartnerükként szolgáló robottal folytatott diskurzusok alapján fennáll az önveszélyeztetés kockázata. A vállalat számára ez az eljárás egyébként nem teljesen új keletű, hiszen a Facebookon és az Instagramon közzétett bejegyzések esetében már eddig is alkalmazták a hatósági kapcsolatfelvételt. A mostani fejlesztésekkel azonban ez a fajta digitális védőháló a nyilvános posztok felül kiterjed az AI-jal folytatott zárt beszélgetések területére is. Magyarán, ha a Facebookra kiír egy fiatal, vagy akár egyébként felnőtt valami olyasmit, vagy közé tesz egy olyan posztot, fényképet, amely arra utal, hogy mély depresszióban szenved, akár az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatja, akkor az több ismerős is észreveheti, nem csak az algoritmus, és nyilván valahogy valamilyen formában segítségre siethetünk, de ez az algoritmus, amiről itt most szó van, abban segít, hogyha egy fiatal vagy akár gyermek nem a közösségi oldalak valamelyiként tesz közzé egy depresszióra utaló mondatot vagy kiírást, hanem egyszerűen a mesterséges intelligenciával beszélget az érzéseiről, a bánatáról és akár arról, hogy durván hangzik, de hogyan követhetne el öngyilkosságot, akkor ez az új szülőknek szánt riasztási mód értesíti a szülőt, hogy a gyermek a számítógépén bizony olyan dologról beszélget az AI-jal, a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erre szoktuk mondani, hogy hát igen, a nagy testvér már mindent lát, de lehet, hogy ezekben a helyzetekben azt is mondjuk, hogy lásson is. Ennyi fért mai tudományos magazinunkba, remélem, hogy sok érdekességet meg tudtam osztani, találkozzunk legközelebb is. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Spanyolországban újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok a három tartományban tomboló erdőtüzek miatt, kedden írja az MTI. A madridi tartomány határán Guadalajara közelében 5 napja tartó tűzvész már 26 ezer hektárt perzselt fel, egy 120 kilométeres területen belül, ezzel a régió eddigi legnagyobb erdőtüzévé vált. A helyzet alakulása szükségessé tette, hogy elővigyázatosságból további falvakat evakuáljanak, így már 34 településről 1200 embernek kellett elhagynia az otthonát. Július 29 és augusztus 2 között ismét Kaposvár ad otthont a Ripőrónai Kupa hőlégbalon versenynek, amely látványos fáklyás felvonulással veszi kezdetét a belvárosban, írja az MTI. A nemzetközi mezőnyt felvonultató esemény repüléseit a reggeli és az esti órákban rendezik meg, ugyanakkor a program lebonyolítása az időjárási körülményektől is függ. Túl van a műtéten Etesi Anett, akinek az Őcsényi jótékonysági motoros találkozón gyűlt össze az ehhez szükséges összeg. Anett édesanyja Etesi Ibolya rádiónknak elmondta, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a műtét sikeres volt.
2: Úgy volt, hogy 29-én műtik, de egy napot eltolták, ezért 30-án lett műtve, 2x17 ponton szúrták az Anett lábát, ugye főleg a talpát és a bokáját, a térdét szúrták meg jobban. Ugye az Anettnak a lábujjai azok nagyon befele fordultak, most nagyon-nagyon szép, gyönyörűek a lábujjak, nagyon szépen megy eddig úgy néz ki, hogy minden jó.
1: Etesi Ibolya azt is elmondta, hogy 3-4 hónap alatt derül ki, hogy a jelenlegi pozitív irányú változás hosszú távon is fenntartható-e, vagy esetleg jövőre szükség lesz-e korrekciós műtétre.
2: Nagyon szépen egyenesen megy, mindkét lábával, mindkét lába hajlik neki, a lábak gyönyörűek. Az orvos azt mondta, 3-4 hónap az az időszak, amikor vagy így marad, vagy esetleg kell jövőre egy korrekciós műtét.
1: Németkér község önkormányzata amatőr fotópályázatot hirdet, adta hírül a Németkéri Községi Könyvtár közösségi oldalán. A szervezők olyan felvételeket várnak, amelyek a település tájait, eseményeit vagy Németkérhez kötődő értékeket mutatnak be. Egy pályázó legfeljebb 3 fotót küldhet be november 1-ig a németkéri.könyvtár@gmail.com e-mail címre. A beérkezett képek felkerülnek a Németkéri Községi Könyvtár Facebook oldalára, a legtöbb kedvelést kapott alkotásból pedig az adventi időszakban kiállítás nyílik. További információ a 0624121499-es telefonszámon kérhető.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Gyakran jár ma is a Paksi FC meccseire Vájer Gábor, a klub egykori saját nevelésű játékosa. A Portugáliát is megjárt labdarúgó rádiónknak elmondta, hogy a július 23-ai Panathinaikos elleni meccsen is nagyon szorít a Paksi FC-nek, hiszen igazán kemény ellenfél lesz a görög csapat.
3: Spanyol edzővel jönnek, egy igazi ikonnal, Rafa Benitez személyében, szóval ez a csapat, ez tényleg egy nagyon komoly ellenfél, és nagyon szorítok, mert bebizonyított a Paks már több olyan ellenféle szembe, hogy föl tudták venni a kesztyűt, és én szurkolóként most is más nem tudok gondolni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Összeköt. Paksfm.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért az Odessa kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, írja az MTI. A keddi hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói, közölte a BGL hétfőn az MTI-vel. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legjelentősebb hatásokat, hol a legjelentősebb a környezetterhelésük. Forgalmi rendváltozás lép életbe a Paksi FC stadionjához közel lévő több utcában a július 23-ai görög Panathinaikos elleni mérkőzés napján, hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrség a közösségi oldalán. Bejegyzésükben azt írják, hogy a Fehérvári út Toldi utca Mező utca, a Fehérvári út Sport utca Mező utca és a Fehérvári út Kinizsi utca Mező utca közötti szakaszon mindkét irányból megállási és behajtási tilalom lesz elrendelve, valamint a Fehérvári úton a PSE vendég parkolótól a Pacsirta Szérűs utca közötti szakaszán mind a két irányból megállási tilalom kerül bevezetésre. Az egyenruhások erre tekintettel azt kérik, hogy a közlekedők mindezek figyelembevételével közlekedjenek július 23-án az érintett útszakaszon. Tamási Fürged, Pári, Regő és Koppány Szántó településeken teljesít kántori szolgálatot a Tamási Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője Izsák László, aki rádiónknak elmondta, hogy szülei unszolására kezdett harmonikázni gyerekkorában, amit egy idő után abba hagyott.
2: Én általános iskola alsó tagozatos voltam, és szülei unszolására harmonikázni tanultam. Nem én akartam, tehát akkor ő nekik ez fontos volt, beirattak itt Tamásiba, aki akkor volt itt a kántor. Hát egy vagy két évig bírtam, gyöngyvenyelősen ment, mert ugye be kellett utazni, gyakorolni otthon, meg szólfés, azt nagyon nem szerettem. És akkor, ami nem megy, ne erőltessük címszóval, ezt abba is hagytam. El is tűnt az életemből a zene, és akkor találkoztam vele legközelebb, mikor a katonai főiskola után Nagykónyiba művelődési házba kerültem. Ott volt egy hagyományőrző csoport, általános iskolás kisgyerekek, tehát a helyi koppánymenti népviseletbe felöltözve előadtak egy koppányvölgyi lakodalmast, tehát a lánykéréstől a menyecske táncig, tehát hogy mik voltak azok a szokások, nóták, énekek, és itt voltunk hárman, akik harmonikáztunk.
1: Izsák László rádiónknak azt is elmesélte, hogy a rendőri hivatás mellett hogyan lett több településen is kántor.
2: Tehát ezt tudni kell, hogy én alapjából is hívő embernek tartom magam, tehát én olyan neveltetést kaptam, hogy templomba járó voltam, minisztráltam rengeteg éven keresztül, és Koppány Szántón tavaly úrnapkor, ami egy nagyon nagy ünnepnek számít ugye a katolikus egyházban, szentmise végén van körmenet, nem volt kántor már sokadik alkalommal, és akkor az anyósom intett, hogy menjek le, segítkezzek, hát a püstölőt kellett vinnem ugye, hogy meglóbálnom, hogy ne rúgjon ki a parázs, meg néha tömjön tenni rá, és akkor, amikor a plébános mondta, hogy akkor legyen ének, akkor a hívek összenéztek, hát ugye nem volt meg előre az énekrend, és akkor ott egy pár perces tanakodás után valamit kitaláltak, és elkezdtek énekelni, és ahányan voltak annyiféle hangnemben meg szólamban, és ez számomra olyan égő volt, hogy mikor végeztünk a szentmisével, akkor mondtam az atyának, hogy van némi zenei tapasztalatom, és ha kell, begyakorlom ezeket a számokat.
1: Látványos lovas programmal várta az érdeklődőket a második lauszi ügyességi és díjugrató verseny, melyet július 18-án rendeztek meg a Kajdacsi Kastélyparkban. A rendezvényen a lovasok ügyességi versenyszámokban és díjugratásban mérhették össze tudásukat. A nap folyamán szép lovak, izgalmas versenyek és családias hangulat fogadta a látogatókat. A szervezők a kisebbekről is gondoskodtak, ugrálóvár, finom csavart fagyi és további kikapcsolódási lehetőségek tették teljessé a programot. A verseny nem csak a lovasport szerelmeseinek kínált élményt, hanem kellemes családi programként is szolgált. A résztvevők és a látogatók egyaránt élményekkel gazdagodva térhettek haza a Kajdacsi Kastélyparkból. Augusztus 6 és 8-a között rendezik meg a 29. Siókupát Sárszentlőrincen. A háromnapos eseményen számos sportág, kulturális program és közösségi kezdeményezés várja az érdeklődőket. A résztvevők többek között fociban, röplabdában, pingpongban és evezésben mérhetik össze tudásukat. Emellett koncertek, gyermekprogramok, főzőverseny, véradás és egészségügyi szűrések is színesítik a rendezvényt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm.

0: 40.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
2: Szombaton egy újabb toplistával találkozhatunk, az elmúlt egy hív összesítését alapul véve a legnépszerűbb és legfelkapottabb, legtöbbet forgatott felvételek egy listába tömörülnek, ez tehát a Top 50, amelyből jócskán kiveszi részét majd Bibi Rexa, ezúttal a Sad Girls-t hozza.

0: szombat délután 3-tól is számítok a figyelmetekre. Pörgessük le együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt. Yeah.

Egy kis vadság. Akkor az e-heti Best of Four-et bizony neked találták ki. Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, és ezen a héten a legvadabb kedvenceimet hozom nektek. Felpörget majd minket a Bon Jovi a One Wild Night-tal. Aztán nyerekbe pat.

0: fáradtság és a féktelen energia. Tartsatok velem ezen a héten csütörtökön dél és egy óra között a Paks FM Best of Kedvencek órában.
1: Best of Kedvencek Gabitól. Minden csütörtökön déltől egy.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

Fox FM. Öztekör.